0: ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Belül ugyanaz a csend, pedig figyelek rend, az üzenetedben.

0: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Rohi és Ádám trió.
2: Hallgassátok ti is a Rádió Most.
1: De most...

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Most híreit hallják. Én Pál Patrícia vagyok. Szakmai nappal kezdődött meg csütörtökön a Kán Egyetemi Napok Kaposváron. A MATE Kaposvári kampuszán délelőtt egy agráriumot tárgyaló konferenciával indult a rendezvény, amelynek középpontjában az ágazat aktuális kérdései álltak. A szakemberek többek között a precíziós állattenyésztésről, a növénytudományról, a ló- és nyúltenyésztésről, a halászatról, valamint a talaj- és növénytermesztésről tanácskoztak. A nagy közönség előtt pénteken nyílnak meg a Kán Egyetemi Napok kapui. A mentők munkájának legújabb módszereit és eszközeit mutatják be a Somogy vármegyei mentők most hétvégén egy tudományos kerekasztal beszélgetésen Hajmáson. Az ország minden részéből mintegy 160 mentőorvos, mentőtiszt és mentőápoló érkezik a szakmai találkozóra. A kétnapos program különlegessége, hogy csütörtökön élethű szimulációkban gyakorolják többek között az újraélesztést, a súlyos sérültek és a mérgezett betegek ellátását, valamint a szülésvezetést és az újszülött újraélesztését. Bemutatják a szerveződő helyszíni ECMO egység működését is, amelyet Magyarországon elsőként ezen a rendezvényen láthatnak a kivonuló mentők. Elindult a pályázat a Szent István vidékfejlesztési program helyi fejlesztési testületeibe, köztük az Igali térségben is. A testületek feladata lesz, hogy feltárják a térség problémáit és lehetőségeit, fejlesztési stratégiát készítsenek, majd összegyűjtsék a helyi beruházási javaslatokat. Térségenként 10 tagot választanak nyílt pályázaton, a jelentkezéseket október 7-ig lehet benyújtani elektronikusan. Az Igali térség a program 10 kísérleti területének egyike, amelyek egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési kerettel gazdálkodhatnak. A tervek szerint a később összeállított fejlesztési projektekről 2027. februárjában a helyiek is véleményt mondhatnak.
0: Időjárás jelentés.
1: Este változóan felhős lesz az ég, és még előfordulhatnak záporok. A későbbi órákban egyre több helyen felszakadozik a felhőzet, éjszakára pedig többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható. A hőmérséklet este 12 fok körül alakul, hajnalra pedig 9 fokig hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Most híreit hallják. Én Pál Patrícia vagyok. 40 éves jubileumát ünnepli a kaposvári Lamping József Technikum és Szakképző Iskola, amelynek jogelődje 1986-ban nyitotta meg kapuit a Cseri úton. Az évforduló apropóján most felidézik az intézmény történetét, amely az elmúlt 4 évtizedben folyamatosan fejlődött. Új tanműhelyek, iskola szárny és sportcsarnok épült, az utóbbi években pedig az iskola épülete is jelentősen megújult. A Lampingben azóta generációk sajátították el a szakmákat, miközben a szakmai képzés és az összetartó közösség továbbra is fontos része az intézménynek. Kilép a Fidesz-KDNP kaposvári közgyűlési frakciójából Vörös Péter önkormányzati képviselő, és a továbbiakban függetlenként folytatja munkáját. A képviselő ezt Facebook oldalán jelentette be, döntését pedig hivatalosan is megküldte a frakcióvezetőnek és Szita Károly polgármesternek. Vörös Péter bejegyzésében hangsúlyozta, intézményvezetőként és képviselőként is a szakmaiságot tartja elsődlegesnek, és a képviselői munka számára Kaposvár szolgálatáról szól. Alkalmi bélyegblokkkal köszönti a Magyar Posta a 200 éves Herendi porcelán manufaktúrát. A jubileumi kiadás központi motívuma a világhírű Viktória mintás teáskészlet újra gondolt változata. Az első napi borítékon a lila magnólia stilizált képe, az alkalmi bélyegzőn pedig a manufaktúra logója látható. A bélyegblokk már megvásárolható a kijelölt postahelyeken és a Magyar Posta internetes oldalán. Az 1826-ban alapított Herendi manufaktúra az elmúlt 2 évszázadban a világ egyik legismertebb porcelán márkájává vált, és a magyar kulturális örökség meghatározó része lett.
0: Időjárás jelentés.
1: Este változóan felhős lesz az ég, és még előfordulhatnak záporok. A későbbi órákban egyre több helyen felszakadozik a felhőzet, éjszakára pedig többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható. A hőmérséklet este 12 fok körül alakul, hajnalra pedig 9 fokig hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Még ágyban? Ups. Már talpon? Oh, yeah. Jó reggelt! Rádió most!
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

0: Yeah!
1: Hírek most!
2: Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Negyedik alkalommal rendezték meg szerdán Kaposváron a Színezd újra című közösségi programot. A Kaposvári Szociális Központ Gyöngyfa napközi otthonának rendezvényén idén az Indigo és a Farmer állt a középpontban. A résztvevők a Ripőrónai utcában közösen készítettek farmerből készült díszeket a fákra. A szervezők szerint a farmer az egyenlőség, a kitartás és az összetartozás jelképe, a program pedig összehozza a fogyatékossággal élőket, a diákokat és a városlakókat. Az eseményt a Tanárok zenekarműsora is színesítette. Másfél év után ismét megnyitott a kapuit a kapostüskevári vasúti megálló épületében működő emlékmúzeum. A kiállítás 19 hónapon át volt zárva, mostantól azonban hétvégente újra fogadják a látogatókat. Az egyesület vezetését az elmúlt időszakban sokan megkeresték azzal, hogy szeretnék újra megnézni a gyűjteményt. A tárlat az elmúlt másfél évben új darabokkal is bővült, köztük egészen friss használati eszközökkel. A múzeum így a régi vasúti emlékek mellett újabb tárgyakkal is várja az érdeklődőket. A szív, az erek, az alvás és az érzelmek is téma lesz a kutatók éjszakáján Kaposváron. A programokat szeptember 25-én és 26-án rendezik meg több helyszínen. A Kaposi Mór Oktató Kórházban például azt mutatják be, hogyan segíti a korszerű CT a szívbetegségek korai felismerését. A résztvevők VR szemüveggel a szív működését is megismerhetik, és szimulációs modellen a szívultrahangot vagy az újraélesztést is kipróbálhatják. Az Országos Vérellátó Szolgálat programján a vér útján követhetik végig a véradástól a betegellátásig. A digitális tudásközpontban pedig robotokat, okos otthonokat és háromdimenziós nyomtatást is közelebbről megismerhetik az érdeklődők. Minden második magyar munkavállaló váltott már pályát legalább egyszer a karrierje során, derül ki egy reprezentatív kutatásból. A felmérés szerint 10-ből 4-en ma teljesen más területen és iparágban dolgoznak, mint ahol annak idején elhelyezkedtek. A pályaváltás leggyakoribb oka a magasabb fizetés. A megkérdezettek több mint fele mondta azt, hogy nagyobb bér mellett nem hagyta volna el eredeti szakmáját. A munkavállalók megtartásában emellett a jobb vezetői hozzáállás, a kedvezőbb munkahelyi légkör és a nagyobb szakmai megbecsültség is fontos szerepet játszik. A kutatás szerint az elmúlt években a koronavírus járványhoz kapcsolódó változások, valamint a KATA szabályainak módosítása is sokakat késztetett pályamódosításra.
1: Időjárás jelentés.
2: Pénteken változóan gomoly felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel és élénk széllel. A hajnali órákra 7 és 10 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 21 fok körül alakulnak.
1: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra

0: Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most! Itt a 91.2.
1: Mindig lesz egy szebb.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Megújul a cukorgyár közi orvosi rendelő Kaposváron. Az épületet 330 millió forintból korszerűsítik. Felújítják a rendelőket, a várókat és a gépészeti rendszereket is. Új fűtési és hűtési rendszer, valamint energiatakarékos világítás készül. Az épület akadálymentesítése is fontos része a beruházásnak. Emellett parkolóhelyet és rámpát alakítanak ki a mozgásukban korlátozottak számára, valamint akadálymentes mosdók is készülnek. A felújítás két felnőtt és egy gyermekházi orvosi rendelőt, valamint a védőnői szolgálatot érinti. 3 éven át ingyenes közösségi és családi programok várják majd a kaposváriakat. A programsorozat 300 millió forintos Európai Uniós támogatásból valósul meg. Családi napokat, gyereknapi rendezvényeket és farsangi, valamint adventi programot is szerveznek. A Narcisz Fesztiválhoz és a Ripőrónai Fesztiválhoz is kapcsolódnak majd közösségi és művészeti események. Külön programok foglalkoznak a bűnmegelőzéssel, az időseknek pedig több városrészben közösségi és egészségmegőrző rendezvényeket tartanak. A kezdeményezés kiemelt figyelmet fordít a gyerekekre, családokra, idősekre, a nőkre, a fogyatékossággal élőkre és a hátrányos helyzetűekre, de a programok minden kaposvári előtt nyitottak. Megszerezte első győzelmét a bajnokságban a Kaposvári Vízilabda Klub. A kaposváriak szerdán nagy csatában 13-12-re nyertek a DVSE ellen. A hazaiak a félidőben még 7-5-re vezettek, a harmadik negyed végére pedig már 5 gólos előnyt alakítottak ki. A debreceniek azonban a hajrában visszakapaszkodtak és egyetlen gólra megközelítették a Kaposvárt. Az egyenlítést azonban Nyíri blokkjával sikerült megakadályozni. A KVK legeredményesebb játékosa Gábor Lőrinc volt 4 góllal. A kaposváriak szombaton a Szolnok ellen folytatják a bajnokságot. Jelentősen bővült a biotermékek forgalma Magyarországon az elmúlt években, derül ki egy friss kutatásból. Eszerint 2023 és 25 között 28%-kal nőtt az értékesítés. Érdekesség, hogy közben a biotermékek átlagára csak több mint 11%-kal emelkedett, miközben az élelmiszer árak 3-szor ennyivel. Tavaly a bébi ételekből, növényi tejhelyettesítőkből, gyümölcsökből és zöldségekből fogyott a legtöbb. Az idei ősz első fagypont alatti hőmérsékletét mérték szerda hajnalban a Nógrád vármegyei Zabaron. A hőmérők mínusz 0,1 fokot mutattak, vagyis éppen csak fagypont alá csökkent a hőmérséklet. A Hungaromet szerint ez azt jelzi, hogy a fagyzugos területeken már kialakulhatott légköri fagy. A talaj közelében pedig ennél több helyen is lehetett fagypont alatti hőmérséklet.
0: Időjárás jelentés.
2: Pénteken változóan gomoly felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel és élénk széllel. A hajnali órákra 7 és 10 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 21 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Ródh Balázsi Hunor.
3: Nagyon szép reggelt kívánok, Kaposvár, ez már az utolsó péntek ebben a hónapban, szeptember 25-ére ébredtünk, zárjuk a hetet, és indítsuk a napot. A mikrofonnál Ródh Balázsi Hunor, elmúlt 6 óra néhány perccel, és 10 Celsius fok van odakint, bizony ez már javában az ősz, és egyre csípősebben indulnak a reggelek. Tartsatok velem, és rúgjuk be együtt ennek a pénteknek az ajtaját. Hamarosan a nap ünnepeltjeit köszöntjük, aztán jövök a lapszemlével, majd a kalendáriummal, és jövök nagyon jó dalokkal is. Nem sokára Alex Warren néz be hozzánk is, az Emerald Eyes, előtte pedig az órát Anne Mérjüvel és Shania Twainnel indítjuk. Ez az Unhealthy a Rádió Moston.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Szeptember 25-én a kendéket és az eufrazinákat ünnepeljük. A kende egy kazár magyar eredetű név, jelentése régi kazár méltóság névből. A kende név független, mégis barátságos és nagyvonalú személyiség kialakulását támogatja. Általában nagyon jó természete van, igaz, az is előfordulhat, hogy kissé szarkasztikus. Kifinomult művészi érzékkel rendelkezik, ez megmutatkozik minden ötletében, melyek előremutatóak és eredetiek. Kedveli a spontaneitást, nem tervezi meg a holnapját. Az eufrazina görög-latin eredetű név, jelentése vidám. Az eufrazina komoly, felelősségteljes személyiség kialakulását támogatja. Becsüli a minőséget az élet minden területén, és különösen fogékony a zenében, az irodalomban, valamint a természetben megmutatkozó szépségre. Azok az emberek jelentik a legtöbbet számára, akik nem csak lelkileg tudnak kapcsolódni hozzá, de intellektuálisan is. Csak azokkal érzi magát igazán felszabadultnak, akik ismerik legbensőbb énjét. Más esetekben igen nehéz számára a természetes megnyilvánulás, ezért sokan ridegnek és barátságtalannak gondolják. Kedves kendék és eufrazinák, kívánunk nektek nagyon boldog névnapot, Isten éltessen, na meg Isten éltesse azokat is, akik születésnapot ünnepelnek ma. A nap ünnepeltjeinek szól Ed Sheeran dala, jön az Azizám a Rádió Moston.
0: Ez volt a kalendárium. Ébresztő! Töltse a reggelt velünk! Rádió Most, Kaposvár!

0: újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Testvér oldalunkra kattintottam, már is nézzük, hogy miről számol be a kaposvármos.hu. Októberben már lehet szállást foglalni a Desed a kempingbe. Ezt is írják a főoldalon, ahogy arról is olvashatunk, hogy megtelt a G-Star raktárának a 80%-a, már a bővítésen gondolkoznak. Színezd újra! Idén farmerből készült alkotások díszítik a Riprona utca fáit. Dinoszauruszok, tenyészállatok és közönség kedvenc koncertek a Kán egyetemi napokon. Újra nyitott a kapostüskevári vasúti múzeum. Érmekkel megrakodva tértek haza a judósok Egerből. 100 fa száradt ki a nyáron Kaposváron. Bővül a Kaposvár számít rád ösztöndíjprogram. Közel 600 sofőrt ellenőriztek a rendőrök kedden. 5 gólos előny után is meg kellett küzdenie a győzelemért a Kaposvárnak, ez esetben a vízilabdáról van szó. Kattintsatok, kedves hallgatók, a kaposvármos.hu-ra, és tájékozódjatok a város legfontosabb híreiről.
0: Ez volt a Lapszemle.
2: 91.2. Rádió most!

legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

0: A legújabb dalokat szeretnéd? A legfrissebb hírekre vágysz? Ne várj tovább! FM 91.2. Rádió most. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. A közvilágítás mellett az oktatást érintő kérdésekről is tárgyaltak a kaposvári közgyűlés szeptemberi ülésén. Döntés született arról, hogy a Kaposvár Számít Rád ösztöndíj programot a levelezős hallgatókra is kiterjesztik. A 75 ezer forintos támogatásra mostantól az élelmiszermérnök és a mehatronikai mérnök hallgatók is jogosultak lehetnek. A képviselők a gyakorló iskola tornacsarnokának ügyét is megtárgyalták. A 3 éve beszakadt tető miatt a város saját lehetőségeivel segíti a testnevelés órák megtartását. A közgyűlésen a megújult közvilágításról elhangzott, hogy a rendszer eddig megfelelően működött, a hibák többsége pedig az áramszolgáltatóhoz köthető. Hírhet somogyi bűnügyekről tartanak előadást novemberben a kaposvári Takács Gyula könyvtárban. Az Élet elleni bűncselekmények podcast 2 műsor vezetője, Dulai Péter és Vörös András érkezik a városba, akik a zákányi kisfiú meggyilkolásától egészen a fonói kettős gyilkosságig idéznek fel ismert somogyi eseteket. A beszélgetés vendége Vadóc Attila bíró, a kaposvári törvényszék szóvivője lesz. Törvényjavaslatot nyújtottak be arról, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen. A parlament honlapján elérhető előterjesztés szerint a változás már 2026-ban életbe léphetne. December 24-én az üzletek egész nap zárva tartanának, szemben a jelenlegi szabállyal, amely főszabályként délután 2 óráig teszi lehetővé a nyitvatartást. Bizonyos üzletek továbbra is kivételt jelentenének. Nyitva maradhatnának például a vendéglátóhelyek, szálláshelyek, virág- és édességüzletek, valamint a benzinkutak. Ugyancsak működhetnének a pályaudvarokon és a repülőtereken található üzletek. A javaslat szerint a közbiztonsági, egészségügyi, közlekedési, energetikai és közműszolgáltatások folyamatosságát a jelenlegi kivételi szabályok biztosítanák.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken változóan gomoly felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel és élénk széllel. A hajnali órákra 7 és 10 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 21 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Így péntek reggel, ez volt a hétfő reggel, azaz a Monday Morning Melanie Fionától a Rádió Moston fél hét után. Köszöntöm a hallgatókat, szép reggelt kívánok mindenkinek. Remélhetőleg, aki már elindult otthonról, azért kezdi felvenni a nap ritmusát, és éberen vág neki ennek a pénteknek. A hétfő az mindig nyögvenyelős, a péntekben talán ott van az a kis csöpnyi motiváció, hogy már csak ez a nap, és itt van előttünk a hétvége. Ráadásul, hogyha minden igaz, akkor az időjárás is jól alakul majd a hétvégén. Na de kedves hallgatók, koncentráljunk a zenékre és arra, hogy ez a nap is lendületesen induljon. Hamarosan jövök a kalendáriummal, de előtte

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Szeptember 25-ét írjuk, és éppen ma 100 éve, hogy Henry Ford bevezette a napi 8 órás és heti 5 napos munkaidőt. 1493. szeptember 25-én Kolumbusz Kristóf 17 hajójával elhagyta Spanyolországot. Ma 369 éve született Tököli Imre, főnemes, kuruc hadvezér, erdélyi és felső magyarországi fejedelem. 101 éve, hogy a telefon hírmondó RT kísérleti programot adott. Ma 94 éve, hogy felavatták Erzsébet királyné monumentális emlékművét az egykori eskü, mai március 15-e téren. 82 éve született Michael Douglas, amerikai színész. Ma 75 éves Mark Hamill, amerikai színész, aki Luke Skywalkert alakította a Csillagok háborújában. 57 éves születésnapot ünnepel Catherine Zeta-Jones, Velszi születésű Oscar-díjas amerikai színésznő, ami a brilliáns az egészben, hogy a férjével Michael Douglas-szel egy napon ünneplik születésnapjukat. Ma 17 éve, hogy meghalt Bújtor István, színész, rendező, vitorlásversenyző, Bud Spencer magyar hangja. 177 éve hunyt el idős Johann Strauss, osztrák hegedűművész, zeneszerző, karmester. 122 éve ezen a napon Aponyi Albert gróf találkozott Theodore Roosevelt amerikai elnökkel. És végül, de nem utolsó sorban, még egy születésnapos a kalendárium végén, ma 58 éves Will Smith, színész, énekes, így aztán vele ünneplünk együtt, jön a folytatásban Will Smith és a Switch a Rádiómoston.
0: Ez volt a kalendárium.

0: Reklám.
1: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el és próbáld ki tesztvezetésen!
2: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Már októberben lehet szállást foglalni a Deseda kempingbe, amely a tervek szerint jövő május elején nyitja meg kapuit. Borhi Zsombor alpolgármester a csütörtöki közgyűlésen elmondta, a város már megkötötte a szerződést az üzemeltetővel, aki októberben kezdi el a szálláshelyek hirdetését és értékesítését. A kempingben még néhány garanciális munkát el kell végezni, ezeket a kivitelező a nyitás előtt befejezi. Megújul és bővül a kaposfüredi úti gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat. Az intézmény korszerűsítésére 300 millió forintos, teljes egészében Európai Uniós támogatást fordítanak. A beruházás során 56 négyzetméterrel bővül az épület, új rendelők, munkaszoba és várótér is készül. Korszerűsítik a fűtést, a hőszigetelést, a nyílászárókat és az elektromos hálózatot, valamint hőszivattyút is beépítenek. A könnyebb megközelítés érdekében felújítják a bejárót és a rámpát, új parkolóhelyeket alakítanak ki és akadálymentes mosdó is készül. A fejlesztéshez új orvosi és védőnői eszközök beszerzése is kapcsolódik. 40 éves jubileumát ünnepli a kaposvári Lamping József Technikum és Szakképző Iskola, amelynek jogelődje 1986-ban nyitotta meg kapuit a Cseri úton. Az évforduló apropóján most felidézik az intézmény történetét, amely az elmúlt 4 évtizedben folyamatosan fejlődött. Új tanműhelyek, iskola szárny és sportcsarnok épült, az utóbbi években pedig az iskola épülete is jelentősen megújult. A Lampingben azóta generációk sajátították el a szakmákat, miközben a szakmai képzés és az összetartó közösség továbbra is fontos része az intézménynek. Elindult a pályázat a Szent István vidékfejlesztési program helyi fejlesztési testületeibe, köztük az Igali térségben is. A testületek feladata lesz, hogy feltárják a térség problémáit és lehetőségeit, fejlesztési stratégiát készítsenek, majd összegyűjtsék a helyi beruházási javaslatokat. Térségenként 10 tagot választanak nyílt pályázaton, a jelentkezéseket október 7-ig lehet benyújtani elektronikusan. Az Igali térség a program 10 kísérleti területének egyike, amelyek egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési kerettel gazdálkodhatnak. A tervek szerint a később összeállított fejlesztési projektekről 2027. februárjában a helyiek is véleményt mondhatnak. 3 évvel meghosszabbította az Oroszországgal szembeni szankciókat az Európai Unió. Az intézkedések több mint 3000 magánszemét és szervezetet érintenek, és egyebek mellett vagyonbefagyasztást, beutazási tilalmat, valamint pénzügyi korlátozásokat jelentenek. A listáról ugyanakkor 3 szemét és egy szervezetet levettek, 3 elhunyt szemét pedig töröltek. Az érintettek között orosz politikusok, üzletemberek, katonai és hadiipari szereplők, valamint pénzügyi és média szervezetek is vannak.
0: Időjárás jelentés.
3: Pénteken változóan gomoly felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel és élénk széllel. A hajnali órákra 7 és 10 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 21 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak.
4: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
0: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.
5: 7 óra múlt, köszönjük szépen Patriciának a híreket, és hát kedves rádióhallgatók, beléptünk a napra készben, indítsuk ma is helyi infókkal, lendületesen, jó energiákkal a mai reggelt, ezt a péntek reggelt, szeptember 25-én, Ród Balázsi Hunor a mikrofonnál, remélem, hogy jó sokan itt vagytok velem, és bár még ha nem is fogjuk egymás kezét, nem is látjuk egymás szemét, azért lélekben mégis együtt tudunk nekivágni ennek a napnak, ami remélhetőleg igen-igen sikeres lesz, tele pozitív élményekkel, megerősítésekkel, energiákkal mindenki számára. Kedves hallgatók, ma is számítok rátok, írjatok nekünk, hívjatok bennünket, üzenjetek 0670 32 32 355, ide várom SMS és Viber üzeneteiteket, telefonhívásaitokat. Na de akkor dobjuk bele magunkat Isten igazából a reggelbe, most már egyre jobban pezseg a város, egyre többen vannak az utakon, és egyre jobb zenéket szolgáltatunk mi is a 91.2-n. Hamarosan jön a Kuplung és a Lépnem kell, Marics Petivel és Ember Márkkal az élen, előtte pedig Martin Garrix és Carolina Lyre nyitja a naprakészt a Smile-al. Nagy mosolyt mindenkinek! Menjük.

Eloptól és Eva Max-tól hallgattuk a Car Keys-t a Rádió Moston. Egy perc múlva 7:45 lesz, és ha még nincs meg a hétvégi családi program, akkor Kaposváron mától elég komoly a választék, hiszen ma kezdődik a Kán Egyetemi Napok, és egészen vasárnapig benépesül a Mate Kaposvári Campus és a Pannon Lovas Akadémia. Ráadásul idén a gyerekek kívánsága is teljesül, a népszerű mesetérképen ezúttal a dinoszauruszok világa elevenedik meg. 8 állomás, játékos feladatok, pecsétgyűjtés, és aki mindent teljesít, ajándékkal is hazatérhet. És végre újra ott lesznek a tenyészállatok is, szarvasmarhákkal, juhokkal, kecskékkel, lovakkal és kisebb állatokkal is találkozhattok. Az élményligetben pedig állatsimogató, szalmabála labirintus, kézműves programok, kutyás, lovas és solymász bemutatók várnak benneteket. A gyerekeknek szombaton az Iskiri játszik, vasárnap pedig Brand New érkezik. A hétvége viszont már ma este nagyot szól, a Kovalszki meg a Vega ad koncertet a Pannon Lovas Akadémia Fedeles lovardájában. Kapunyítás 7:30, a koncert pedig este 9:00 kezdődik. Szóval mától vasárnapig Kán Egyetemi Napok Kaposváron, állatokkal, dínókkal, családi programokkal és persze zenével. Ha tehetitek, látogassatok ki. Most pedig Jennifer Lopez-zel folytatjuk, jön egy 1998-as dal, ez az If You Had My Love a Rádió Moston.

Dashtől és Young Flytól szólt az Oh Mama itt a rádió moston fél nyolc előtt, hamarosan újból híreket hallhattok, ezúttal is Pál Patrícia hozza a legfontosabb tudnivalókat, aztán fél nyolc után közlekedési hívfokkal jövök, jó magam, itt a rádió moston, na de mindezt megelőzően hallgassuk meg a fél óra utolsó felvételét Elvis Presley-től és a GXL-től, ez a Little Less Conversation Kaposvár rádiójában.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
2: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el és próbáld ki tesztvezetésen!
3: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
4: Ha a lefolyót beszélni tudna...
5: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
4: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán! Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
6: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
7: Tudtad, hogy a kerted is segíthet a város tisztább levegőjén? Egy fa, egy bokor, néhány virág mind hozzájárulhat ahhoz, hogy tisztább legyen a környezetünk levegője. Van egy szabad sarok a kertedben, ültess bele életet, mert minden elültetett növény egy apró lépés egy zöldebb, élhetőbb város felé. Gondolj a jövőre, gondolj a környezetedre, és ültess ma! Ültess, gondolj, zöldíts! Tegyünk együtt egy tisztább, zöldebb Kaposvárért.
8: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei Jugúváros önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
9: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. A közvilágítás mellett az oktatást érintő kérdésekről is tárgyaltak a Kaposvári Közgyűlés szeptemberi ülésén. Döntés született arról, hogy a Kaposvár Számít Rád ösztöndíjprogramot a levelezős hallgatókra is kiterjesztik. A 75.000 forintos támogatásra mostantól az élelmiszermérnök és a mehatronikai mérnök hallgatók is jogosultak lehetnek. A képviselők a gyakorló iskola tornacsarnokának ügyét is megtárgyalták. A 3 éve beszakadt tető miatt a város saját lehetőségeivel segíti a testnevelés órák megtartását. A közgyűlésen a megújult közvilágításról elhangzott, hogy a rendszer eddig megfelelően működött, a hibák többsége pedig az áramszolgáltatóhoz köthető. Pénteken kezdődött és vasárnapig tart a Kán Egyetemi Napok Kaposváron. A 3 napos rendezvényen idén ismét láthatók lesznek tenyészállatok, köztük szarvasmarhák, juhok és kecskék, emellett lovak és kisebb állatok is érkeznek. A családokat az Élményligetben állatsimogató, kézműves foglalkozások, ügyességi játékok és bemutatók várják. A gyerekek egyik kedvence, a mesetérkép, idén a dinoszauruszok világába kalauzolja a látogatókat 8 állomással és játékos feladatokkal. A zenei programok között szombaton az Iszkiri, vasárnap pedig Brand Nyúl lép fel. A hétvége pedig már péntek este elkezdődik, amikor a Kowalski meg a Vega ad koncertet a Pannonlovas Akadémián. Csaknem 200 programmal és 400 dedikálással várják a közönséget a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, amelyet október 1 és 4-e között rendeznek meg új helyszínen. Idén a kortárs német nyelvű irodalom kerül a középpontba, így Németország, Ausztria és Svájc kultúráját és könyvkiadását is bemutatják. A fesztivál díszvendége a világszerte ismert író, Kolm Tóbin lesz, aki a Budapest nagy díjat is átveszi. A rendezvényre jelenik meg ugyanis magyarul új könyve, a Varázsló is.
0: Időjárás jelentés.
9: Hűvös, de többnyire napos idővel indul péntek Kaposváron. Napközben gyorsan fog melegedni a levegő, délutáni csúcshőmérsékletek 19 fok körül alakulnak. Változóan felhős, időnként napos idő várható.
0: Időjárás jelentést hallottak.
6: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
0: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.

0: közlekedési információk.
1: Beszéltem Lacival, az Euro 6 szóra taxi munkatársával, és megkérdeztem tőle, hogy na mi a helyzet odakint, mi a helyzet az utakon. Azt mondta, hogy jelenleg 11 Celsius fokkal a hőmérséklet, az utak egyébként szárazak, a tegnapi esőnek már hírehamva sincs, és forgalmas a péntek reggel. A Jókai-ligetben is sok autós van, pezseg a Jókai-liget mondhatni, akár csak a Hársfa utca és a Béla Király utca, viszont a Baross Gábor utcán is sok autós megy a piac felé, de forgalmas a Honvéd utca is, a Füredi csomópont is a Pennytől. Ugyanakkor azt is kihangsúlyozom, hogy a piac környékén nehéz parkolót találni,

0: Hangsúlyozom, viszont ami jó hír, hogy a lámpák mindenhol működnek, útfelbontás nincs, és nincs túl sok rolleres meg kerékpáros az utakon, ez az autósoknak abszolút jó hír. Úgyhogy kedves hallgatók, vigyázzatok magatokra, vezessetek óvatosan, hogyha pedig van közlekedési információtok, küldjétek el nekünk 0670 32 32 355. Mindenkinek kívánok baleset és büntetésmentes közlekedést erre a péntekre, na meg a hétvégére is.
1: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat! Ugorjon neki a napnak, mi segítünk! Ez itt a Naprakész.

Miley Cyrus-szal mentünk el a világ végéig, ez volt az End of the World a rádió moston, 3:48 múlt, és van egy jó hírünk a vasút szerelmeseinek, de szerintem azoknak is, akik szeretnének egy kicsit belelapozni Kaposvár múltjában. 19 hónapnyi szünet után ugyanis újra kinyitott a Kapos-Tüskevári Vasúti Emlékmúzeum. A kiállítás a Kapos-Tüskevári Vasúti Megálló épületében kapott helyet, és több évtized gyűjtő munkájának eredményét őrzi. Régi vasúti tárgyakon és emlékeken keresztül ismerhetitek meg, milyen szerepet játszott a vasút, Kaposvár és a környék életében. A múzeum mögött ráadásul komoly civil és önkéntes munka áll, a Verebélyi László Vasúttörténeti Egyesület tagjai dolgoznak azért, hogy ezek az emlékek ne tűnjenek el. Ha pedig kíváncsiak vagytok rá, most hétvégén is megnézhetitek a Kapos-Tüskevári Vasúti Emlékmúzeum minden szombaton és vasárnap délután 5 és este 7 között várja a látogatókat. Családdal, gyerekekkel is érdekes kis időutazás lehet, főleg ha otthon van valaki, aki már egy mozdony láttán is azonnal az ablakhoz rohan. Úgyhogy drága rádióhallgatók, egy jó kis program ez is a hétvégére. Most pedig magabiztosan folytatjuk útunkat 8 óra felé, Kylie Minogue-gal, jön az On a Night Like This a rádió moston.

0: A legújabb dalokat szeretnéd? A legfrissebb hírekre vágysz? Ne várj tovább! FM 91.2. Rádió most! Kofavizit! A legfrissebb ízek, árak és hírek a piacról. Reklám.
1: Már a közlekedési infókban is szóba került a kaposvári nagy piac is környéke, nehéz parkolót találni, mert bizony sokan vannak odakint, viszont a nagy piac mély garázsában van még parkolóhely, de sétálhattok is, vagy mehettek busszal. Én pedig hoztam néhány árat, hogy tudjátok, mire számítsatok, hogyha kilátogattok. Például a kecskeméti paradicsomot ajánlom figyelmetekben, ennek kilója 1150 forintért vásárolható, a sárgarépa kilogramja pedig 650 forintba kerül. Van őszi barack is, 1490 forintos kilósáron, míg a körte kilogramja 1500 forint. Akik a gyümölcsök, zöldségek mellett a húsokra szeretnének egy picit nagyobb hangsúlyt fordítani, ajánlom figyelmükbe a sertéskarajt, csont nélkülit, 2150 forintos kilósáron, a marhacomb kilója 5999 forint, van kacsaszárnytő, ennek kilója 1690 forint, a csirkezúza kilójáért pedig 945 forintot kérnek. Van például pitealma, 280 forint egy kiló, és végül, de nem utolsó sorban a fügét ajánlom figyelmetekbe, minek darabja 50 forint. Ezért a pénzért mindenképp megéri fügét vásárolni, természetesen annak, aki szereti. Én ma reggel itt vagyok a stúdióban, ezért nem tudok kimenni a piacra, de holnap ott leszek, és ha lesz még füge, bizony viszek belőle haza. Jó vásárolgatást kívánok mindenkinek!
0: Ez volt a Kofavizit. Reklám.
2: A családi programban akkor mindig ugyanazt a játékot játsszuk. Bőröndök, babakocsi, hűtőtáska, még egy táska, és jó lenne, ha mi heten is beférnénk. A családi kirakós megoldása a Volkswagen Tyron. Az SUV, amelyben elegendő tér van mindennek és mindenkinek, már 12.790.000 forinttól elérhető. További részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
3: Volkswagen.
4: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
5: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Fő utca 18. www.boldingatlan.hu.
6: Visszatérnek a tenyészállatok. Látványos bemutatók, lovas élmények és családi kikapcsolódás szeptember 25-e és 27-e között Kaposváron, a Kán Egyetemi Napokon. A gyerekek mesetérképpel fedezhetik fel a kiállítást. Színpadon az Iszkiri és Brand Nyúl. Ingyenes buszjárat. Részletek és jegyvásárlás a kaposvárinapok.hu oldalon.
7: A Depeche Mode dobosa, szimfonikusok, férfikar és ismert magyar énekesek egy színpadon. December 10-én az MVM Dome-ban felcsendülnek a Depeche Mode legendás dalai. Minden megyeszékhelyről koncertbuszok indulnak a helyszínre. Foglalj helyet! 101hang.jegy.hu.
8: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
9: Gyors, megbízható telefonjavítást keresel? Szakértők ezekben gyári minőségben? Válaszd a Hirofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hirofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
10: Gyere el tesztvezetni szeptember 24-e és 27-e között a Kaposvár Kár Cseri szalonjába, és nyerj egy kínai utat, vagy akár nyerd vissza megvásárolt autódárát. Rendkívüli akciók és finanszírozási feltételek csak ezen a hétvégén, hosszabbított nyitvatartással, még vasárnap is. Kaposvár Kár Cseri, a Rákóczi focipálya mellett. Cseri, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
11: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Idén is közös zenéléssel ünnepli Kaposvár a Zene Világnapját október 1-én. A programot immár 15. alkalommal szervezi meg a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola. A jubileumi rendezvényen várhatóan közel 500-an vesznek részt óvodásoktól a felnőttekig. Délelőtt 11 órakor a Kossuth téren közös éneklésre várják a résztvevőket, amelyhez a Somogy Zenekar biztosítja a zenei kíséretet. A program után táncház következik az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola közreműködésével. A zene azonban délután sem hallgat el. A város több pontján kórusok, zenekarok, szólisták és diákok adnak műsort. A szervezők célja, hogy ezen a napon minél több kaposvárihoz eljusson a zene, és közös élményé váljon az ünneplés. Ismét megrendezik a Kakukk Kupa helyismereti vetélkedőt Kaposváron. A Takács Gyula könyvtár a 7. és 10. évfolyamos diákok 3-4 fős csapatait várja. A résztvevők 4 fordulóban játékos feladatokon keresztül fedezhetik fel Kaposvár történetét és érdekességeit. Nevezni október 2-áig lehet. A részvétel ingyenes, de könyvtári tagság szükséges. Az első 3 forduló online zajlik, a januári döntőbe pedig a 10 legjobb csapat jut be. Fokozott közúti ellenőrzést tartottak kedden Kaposváron és környékén a rendőrök. A sofőröket civil autókkal és drónokkal is figyelték, emellett alkoholszondát is használtak. Összesen közel 600 járművezetőt ellenőriztek, 32 esetben pedig szabálytalanság miatt intézkedtek. Leggyakrabban gyorshajtás, a biztonsági öv mellőzése, mobiltelefonozás, illetve az elsőbségi szabályok megszegése miatt. Karbantartási munkák kezdődtek a Budapest-Dombóvár-Pécs vasútvonalon, ezért október elejéig több szakaszon is változik a közlekedés, és pótlóbuszokra is számítaniuk kell az utasoknak. A MÁV több helyen dolgozik a pálya rossz állapota és a korábban bevezetett sebességkorlátozások megszüntetése érdekében. A legnagyobb munkát Mecsekalja-Cserkút és Bicsért között végzik, ahol síneket cserélnek és a vágányt is átépítik. Sárbogárd és Dombóvár között éjszakánként dolgoznak a pályán. A karbantartás várhatóan október 8-án fejeződik be. Szorványosan emelkedhet a koronavírus fertőzések száma a következő időszakban, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A legutóbbi szennyvízvizsgálatok szerint, bár országosan nem változott jelentősen a vírus örökítő anyagának mennyisége, több településen mégis kimutatták. Kaposvár is ezek közé a települések közé tartozik, itt azonban továbbra is alacsony a vírus koncentrációja. Az adatok alapján a következő időszakban elszórtan több fertőzésre lehet számítani.
0: Időjárás jelentés.
11: Hűvös, de többnyire napos idővel indul péntek Kaposváron. Napközben gyorsan fog melegedni a levegő, délutáni csúcshőmérsékletek 19 fok körül alakulnak. Változóan felhős, időnként napos idő várható.
0: Időjárás jelentést hallottak.
9: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
0: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.

Olivia Rodrigo énekelt, ez volt a Bad Idea Right, mégpedig 2023-ból. Emlékszem, amikor megjelent és berobbant ez a dal a köztudatba, és egészen elképesztő, hogy azóta már 3 év is eltelt. Én pedig ajánlom figyelmetekbe, kedves hallgatók, telefonszámunkat 0670 32 32 355, írjatok vagy hívjatok. Ugyanakkor van itt egy közérdekű felhívás is. Szeptember 24-én, azaz tegnap délelőtt elhagytak egy gyűrűt, ami egy borítékban volt, rajta volt a hölgy neve is, telefonszáma, lehet, hogy a Kaposvár plázai Spárban, vagy a Berzsenyi utcai Lidl-ben tűnt el, a gyűrű egyik fele fehér arany, másik fele sárga arany, és nagyon keresi. Reméljük, hogy egy becsületes ember találta meg, aki tudja ezt jelezni, hogyha köztetek van az a hallgató, aki megtalálta ezt a gyűrűt, jelentkezzen nálunk, mi pedig már is megadjuk a hölgy elérhetőségét. Vigyázzatok magatokra, és legyen szép a péntek reggel, péntek délelőtt. Dove Cameron újdonságával folytatjuk, you know, when in Rome.

0: kedvű és lendületes. Ez itt a Naprakész.
1: Már a 8:45-ről is csak múlt időben lehet beszélni, és hogyha már múlt idő, akkor beszéljünk egy picit a régi múltról Kaposvár történetében. Ma 275 éve Lenti István, veszprémi püspöki helynök megállapodást kötött a kaposvári plébániai javadalmairól Csapó András bíróval és a mezőváros többi megbízottjával. A szerződés 1822-ig maradt érvényben. Ma 35 éve jegyezték be a Budai Team Sportegyesületet, amelyet Budai Béla autóversenyző alapított meg Kaposváron. 20 éve Miski Edit, a működtető szív- és kéz alapítvány elnöke és Szita Károly polgármester a Kaposvári Egyetem Lovas Akadémiáján ünnepélyesen átadta az Autista Központ új otthonát. És végül, de nem utolsó sorban, ma 5 éve nyílt meg az első kaposvári egyházmegyei zsinat, a nyitó szentmisét Varga László megyés püspök mutatta be a Szent Imre templomban. Ezek történtek tehát szeptember 25-én Kaposváron. Most pedig a Linkin Park egy zúzós dalával folytatjuk, Emily Armstronggal az élen érkezik az Up From The Bottom.

0: szép. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Egy 11 tagú csapat nyerte el a kémiai Ig Nobel díjat. Már abszolút őrültségnek tűnik megfejni egy csótányt, de a végén, ahogy mondtam, néztek majd és rohantok a boltba csótánytejért.
2: Én nem fogok.
1: A mi esetünkben a csendes óceáni bogárcsótánya fontos, egy speciális tejjel eteti ugyanis az utódait, emetejet már laboratóriumi körülmények között is elő tudják állítani, tehát nem kell hozzá csótányt fejni, és csak mondom, hogy ennek a tejnek a tejfehérjéje háromszor annyi energiát tartalmaz, mint a tehén tejé.
2: Úristen.
1: A kis rizstejemet lecserélem csótánytejre.
2: Én meg téged.
1: Egy normális műsorvezető társa és barátra.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
3: Társasházban élsz?
4: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
3: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
4: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
3: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
4: És a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
3: Ne feledd! A szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
4: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. 3, 2, 1. Hírek most!
5: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Megújul az a Petőfi utcai épület, ahol a Tulipános Bölcsöde és az Idősek Klubja működik. A több mint 600 millió forintos uniós beruházás során korszerűsítik az épületet, többek között új nyílászárókat és világítást kap, valamint szigetelik is. A bölcsödében a tárolóhelyeket is bővítik, így új helyet alakítanak ki a babakocsik és a kerti játékok számára, és az akadálymentesítés is megvalósul. A fejlesztésnek köszönhetően kényelmesebb és energiahatékonyabb környezetben működhet majd mindkét intézmény. Szombaton 18 órakor a Kaposvár arénában kezdi meg a bajnoki szezont a Kométa KVG Kaposvári KK. A Somogyi Együttes első ellenfele a Szeged gárdája lesz. A felkészülést több sérülés is nehezítette, ezért néhány játékos még nem állhat a csapat rendelkezésére. A szezon első hazai mérkőzésére várják a szurkolókat is. A kaposváriak kedden már idegenben folytatják, akkor a Szolnok otthonában lépnek pályára. Baktériumokat elpusztító vírusok fejlesztésén dolgoznak a Debreceni Egyetemen. A kutatók olyan készítményeket szeretnének létrehozni, amelyek később a kórházi fertőzések kezelésében is használhatók lehetnek. Az egyetemen már külön laboratórium is működik, a szakemberek pedig most azon dolgoznak, hogy az eredményekből biztonságosan alkalmazható készítmények szülessenek. A cél, hogy a kutatás eredményei később a betegek kezelésében is hasznosíthatók legyenek. 10 évvel a megszűnése után, október 8-án újraindul a Népszabadság. A lap ezúttal online újságként és nyomtatott heti lapként jelenik meg. Az internetes oldalon közéleti és gazdasági hírek, háttéranyagok, elemzések és interjúk kapnak helyet, a heti lap pedig a hét fontosabb témáit dolgozza fel. Az új szerkesztőség élén Tóth Ákos főszerkesztő áll, a nyomtatott kiadvány az induláskor 64 oldalas lesz. A kiadó tervei szerint a Népszabadság tartalmai a Népszavával is szorosabban összekapcsolódnak majd.
0: Időjárás jelentés.
5: Napközben változóan felhős, időnként napos idő várható, csapadék nem valószínű, a szél pedig többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet 19 fok körül alakul.
0: Időjárás jelentést hallottak.
3: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
0: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész! hogy ön is legyen a napra kész.

David Guettát és Emily Sandét hallgattuk, ez volt a What I Did For Love a rádió moston, és hát kedves hallgató, keressük egy telefonnak a gazdáját, ugyanis valaki ott felejtett a sétáló utcán az egyik padon egy iPhone 13-ot, és egy becsületes valaki megtalálta, aki bevitte a Zárda utcában található Bayer GSM-hez. Úgyhogy kedves hallgatók, a köztetek van valaki, aki elveszített egy iPhone 13-at, menjen be a Bayer GSM-hez, és ott átveheti a készüléket. Természetesen csak fel kell oldania, ezzel tudja bizonyítani, hogy az övé. Reméljük, hogy megkerül a telefongazdája. Most pedig zenélünk tovább itt a napra kézben, hamarosan pedig Smar Rafival hozok időjárás előrejelzést. Most Harry Styles-al folytatjuk, ez az American Girls.

passion of the groove.

0: ugorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész.
1: Időjárás jelentés.
2: Egyre hűvösebbek a reggelek, de természetesen itt van előttünk a hétvége, és azért ilyenkor az ember kíváncsi arra, hogy beltéri vagy kültéri programokkal tervezzen, hogyan rakja össze a szombat vasárnapját. Éppen ezért itt is van velünk a vonalban már a Kaposvár Most.hu és a Rádió Most időjósa, hogy megtudjuk tőle, milyen idő lesz ma és a hétvégén. Smar Rafaelt köszöntöm. Szia Rafi, hello, hello.
3: Sziasztok, szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Bizony kezdődik a vénasszonyok nyara, ám a reggelek azért eléggé hűvösek lesznek, de délutánonként kellemes 23-25 fok várható, és ez a hét folyamán, a jövő héten még emelkedik is majd. Csapadéktól nem kell tartanunk, ma még lehetnek azért felhők az égen, holnaptól már azokból is kevés lesz. Tehát készüljünk fel egy nyugodt vénasszonyok nyarára.
2: Nagyon szépen köszönjük, kedves Rafi, hát rövid volt, de velős, a lényeget megértettük. Egy kellemes őszi időjárásunk lesz a hétvégén mondhatni, úgyhogy kedves hallgatók, nyugodtan lehet menni a kánra, nyugodtan lehet túrázgatni, biciklizgetni, kirándulgatni és élvezni az őszt. Ebben az időszakban egyre gyönyörűbb a táj, kedvencem a Tókai Parkerdő, ahol mindenféle színt megismerhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottak.

Lát hallgattuk, ez volt az utolsó Hibám Rádió Moston 2018-ból, már 9 órához közelítünk, kedves hallgatók, és értelemszerűen Pál Patrícia híreihez. Maradjatok velünk továbbra is, ez ugyan már a napra kész vége, de a lendületből nem veszünk vissza, sőt, egyen magasabb fokozatba kapcsolunk, és jövünk 9 óra után is. Most az órát Sabrina Carpenter zárja is, a Feather.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Ez volt a Napra Kész.
2: A műsorszám támogatója a Bold Ingatlan. Ha eladna vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna.
0: Reklám.
3: Festményvásár Kaposváron. Az A plusz B galéria szeptember 26-án szombaton 11-től 18 óráig és 27-én vasárnap 9-től 15 óráig várja Kaposváron a Sportcsarnok körcsarnokában. www.aplusbgaleria.hu
4: 10.000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24-e és 27-e között próbáld ki a Nissan modelleket, és segíts országos rekordot dönteni! Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess! Várunk a Nyitrai Autóház Szekszárdi és Kaposvári Nissan márka kereskedéseiben. Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Pénteken kezdődött és vasárnapig tart a Kán Egyetemi Napok Kaposváron. A háromnapos rendezvényen idén ismét láthatók lesznek tenyészállatok, köztük szarvasmarhák, juhok és kecskék, emellett lovak és kisebb állatok is érkeznek. A családokat az élményligetben állatsimogató, kézműves foglalkozások, ügyességi játékok és bemutatók várják. A gyerekek egyik kedvence, a mesetérkép, idén a dinoszauruszok világába kalauzolja a látogatókat 8 állomással és játékos feladatokkal. A zenei programok között szombaton az Iszkiri, vasárnap pedig Brand New lép fel. A hétvége pedig már péntek este elkezdődik, amikor a Kowalski meg a Vega ad koncertet a Pannon Lovas Akadémián. Megújul a Honvéd utcai két házi orvosi rendelő Kaposváron. A felújítás során korszerűsítik a rendelők belső tereit, a fűtést és a világítást, ahol pedig szükséges új nyílászárókat építenek be. Az épületet hőszigetelik, emellett akadálymentes parkolót és mosdót is kialakítanak. A fejlesztésnek köszönhetően a betegek és az ott dolgozók is kényelmesebb, korszerűbb körülmények között vehetik majd igénybe, illetve végezhetik a házi orvosi ellátást. Tűz ütött ki szerda délután Ádándon, ahol az avar több ingatlan kertjében is meggyulladt. A lángok 7 kertben terjedtek és a kerítésekben is kárt tettek, 20 kerítés oszlop semmisült meg. A tüzet a helyiek és egy szabadnapos tűzoltó kezdte oltani, majd a siófoki hivatásos tűzoltók megfékezték a lángokat, mielőtt azok elérték volna az épületeket. Szeptember végéig pályázhatnak az óvodák a Zöld Óvoda címre. A kezdeményezés azoknak az intézményeknek a munkáját ismeri el, ahol a környezetvédelem és a fenntarthatóság a mindennapok része, és a gyerekek játékos formában tanulnak a természetvédelméről. A pályázatokat kizárólag online lehet benyújtani. A Zöld Óvoda cím szakmai elismerés, egyben belépési lehetőség is a Magyarországi Zöld Óvodák hálózatába, ahol az intézmények egymás tapasztalataiból és jó gyakorlataiból is tanulhatnak. Csaknem 200 programmal és 400 dedikálással várják a közönséget a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, amelyet október 1 és 4-e között rendeznek meg új helyszínen. Idén a kortárs német nyelvű irodalom kerül a középpontba, így Németország, Ausztria és Svájc kultúráját és könyvkiadását is bemutatják. A fesztivál díszvendége a világszerte ismert író Holm Tobin lesz, aki a Budapest nagy díjat is átveszi. A rendezvényre jelenik meg ugyanis magyarul új könyve, a Varázsló is.
0: Időjárás jelentés.
5: Napközben változóan felhős, időnként napos idő várható, csapadék nem valószínű, a szél pedig többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet 19 fok körül alakul.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Rót Balázsi Hunor.
1: javában benne vagyunk a péntek délelőttben, drága hallgatók, szeptember 25-én Kaposvár rádiójában a Rádió Moston. Köszöntöm a kaposváriakat, környékbelieket és az átutazókat is, de azokat is, akik interneten keresztül hallgatnak bennünket valahonnan távolról. A mikrofonnál Ród Balázsi Hunor, és ajánlom figyelmetekbe ezúttal is elérhetőségünket 0670-32-32-355. Írjatok vagy hívjatok. Na de akkor legyen a zenéki a főszerep ebben az órában is, hiszen a zenéktől mindig jobb lesz a kedvünk, több lesz az energiánk, és talán még egy kis löketet is tudnak adni ahhoz, hogy a nap még jobb hangulatban teljen. A Soul Wave és a Te maradtál érkezik hamarosan, előtte pedig a hölgyek világát ismerjük meg Katy Perryvel. Itt is van a Woman's World.
0: Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió.

Elmúlt 4:10, Gracie Abrams-től a Look at My Life szólt a Rádió Moston, és hoztam nektek egy érdekességet. Tudtátok, hogy a polipoknak 3 szívük van. 2 ezek közül a kopoltyúkhoz pumpálja a vért, a harmadik pedig a test többi részét látja el. Ráadásul, amikor úsznak, ez utóbbi szív átmenetileg leáll. Részben ezért is szeretnek inkább a tengerfenéken mászni, mert az úszás számukra jóval megterhelőbb. Na, nekünk szerencsére egy szívvel is sikerül folytatni a délelőttöt, és most jöjjön egy olyan dal, amelynek az alapját szinte lehetetlen nem felismerni. A Supermode 2006-ban a Tell Me Why-ban 2 Bronski Beat klasszikus világát gyúrta össze, a Small Town Boy zenei alapját és a Why vokáját. Hangerőt fel, jön a Supermode és a Tell Me Why a Rádió Moston.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Zseniális dal, ez volt a Snap és a Rhythm is a Dancer 1992-ből. Szerintem sokak szívét megdobogtatta. Na de kedves hallgatók, így fél tízhez közeledve én már is hoztam egy rövid zenei ajánlót, mert hogy a következő társadalmi célú hirdetés után is folytatjuk bizony a legjobb dalokkal. Jön is nem sokára Taylor Swift és Ice Spice közöse a Karma. Na de itt lesz nem sokára Philo is és a Kócz.

0: És benéz hozzánk még a következő fél órában a Compact Disco is, a múltunk nem felejt el.
1: A múltunk nem felejt, folyton visszatart, egyszer sem nevet, a múltal ég.
0: Sok-sok jó zene, itt a Rádió Moston, maradjatok velünk.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Ha a lefolyót beszélni tudna.
4: Kérlek, könyörgök, nem vagyok olajtemető. Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek. Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
3: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
5: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
6: Tudtad, hogy a kerted is segíthet a város tisztább levegőjén? Egy fa, egy bokor, néhány virág mind hozzájárulhat ahhoz, hogy tisztább legyen a környezetünk levegője. Van egy szabad sarok a kertedben, ültess bele életet, mert minden elültetett növény egy apró lépés egy zöldebb, élhetőbb város felé. Gondolj a jövőre, gondolj a környezetedre, és ültess ma! Ültess, gondolsz, zöldíts! Tegyünk együtt egy tisztább, zöldebb Kaposvárért!
7: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei Jugúváros önkormányzata megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
8: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Egy 23 éves dalt hallgattunk Simply Red-től, ez volt a Sunrise Rádió moston, 3:40 van, kedves hallgatók, már bőven a délelőttet járjuk, és veletek, kaposváriakkal, Kaposvár környékiekkel, itt Kaposváron szerintem még jobbá, még szebbé, még hangulatosabbá tudjuk tenni ezt a pénteket. Továbbra is ajánlom figyelmetekbe elérhetőségünket 0670-32-32-355. Hogyha most nincs is mondandótok, jó elmenteni a számunkat, mert hogyha lesz, akkor nem kell gondolkodni, hogy mi is volt a rádió száma, hol tudom bemondani azt, hogy itt mérnek, vagy ott történt egy koccanás. Szerkesszétek velünk az adást. Most pedig a kompakt diszkóval folytatjuk, a múltunk nem felejtjön a rádió mostan.

0: Reklám.
1: Gyere el tesztvezetni szeptember 24-e és 27-e között a Kaposvár Kár Cseri szalonjába, és nyerj egy kínai utat, vagy akár nyerd vissza megvásárolt autódárát. Rendkívüli akciók és finanszírozási feltételek csak ezen a hétvégén, hosszabbított nyitvatartással, még vasárnap is. Kaposvár Kár Cseri, a Rákóczi focipálya mellett. Cseri, kár lenne kihagyni.
2: Zárt kerti vízfelhasználók, figyelem! Szeptemberben a Kabiz munkatársai megkezdik a zárt kerti vízmérők leolvasását. Amennyiben nem tudja biztosítani a vízmérőhöz való hozzáférést, kérjük jelentse be mérőállását a kabiz.hu oldalon, vagy a 0682 528 580-as telefonszámon.
3: Hogy miért a Hírofon? Szakértelem, megbízhatóság, segítőkész kiszolgálás, új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a Hírofon a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
4: Mondhatnánk rengeteg számot az új, teljesen elektromos Skoda Epicről, de talán többet mond az, hogy belefér a sátor, a bőrönt és a hétvége összes terve, meg minden, ami még eszedbe jut. Sőt, a hétvége is. Kompakt SUV kívül, meglepően tágas belül. Az új Skoda Epic. Igazán új, teljesen elektromos. Ó, igazán epic.
5: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
0: Skoda. Reklám hangzott el. Hírek most.
6: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. A közvilágítás mellett az oktatást érintő kérdésekről is tárgyaltak a kaposvári közgyűlés szeptemberi ülésén. Döntés született arról, hogy a Kaposvár Számít Rád ösztöndíjprogramot a levelezős hallgatókra is kiterjesztik. A 75 ezer forintos támogatásra mostantól az élelmiszermérnök és a mehatronikai mérnök hallgatók is jogosultak lehetnek. A képviselők a gyakorló iskola tornacsarnokának ügyét is megtárgyalták. A 3 éve beszakadt tető miatt a város saját lehetőségeivel segíti a testnevelés órák megtartását. A közgyűlésen a megújult közvilágításról elhangzott, hogy a rendszer eddig megfelelően működött, a hibák többsége pedig az áramszolgáltatóhoz köthető. Már októberben lehet szállást foglalni a Deseda Campingbe, amely a tervek szerint jövő május elején nyitja meg kapuit. Borhi Zsombor alpolgármester a csütörtöki közgyűlésen elmondta, a város már megkötötte a szerződést az üzemeltetővel, aki októberben kezdi el a szálláshelyek hirdetését és értékesítését. A kempingben még néhány garanciális munkát el kell végezni, ezeket a kivitelező a nyitás előtt befejezi. Megújul az a Petőfi utcai épület, ahol a Tulipános Bölcsöde és az Idősek Klubja működik. A több mint 600 millió forintos uniós beruházás során korszerűsítik az épületet, többek között új nyílászárókat és világítást kap, valamint szigetelik is. A bölcsödében a tárolóhelyeket is bővítik, így új helyet alakítanak ki a babakocsik és a kerti játékok számára, és az akadálymentesítés is megvalósul. A fejlesztésnek köszönhetően kényelmesebb és energiahatékonyabb környezetben működhet majd mindkét intézmény. Karbantartási munkák kezdődtek a Budapest-Dombóvár-Pécs vasútvonalon, ezért október elejéig több szakaszon is változik a közlekedés, és pótlóbuszokra is számítaniuk kell az utasoknak. A MÁV több helyen dolgozik a pálya rossz állapota és a korábban bevezetett sebességkorlátozások megszüntetése érdekében. A legnagyobb munkát Mecsekalja-Cserkút és Bicsért között végzik, ahol síneket cserélnek és a vágányt is átépítik. Sárbogárd és Dombóvár között éjszakánként dolgoznak a pályán. A karbantartás várhatóan október 8-án fejeződik be. Szorványosan emelkedhet a koronavírus fertőzések száma a következő időszakban, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A legutóbbi szennyvízvizsgálatok szerint, bár országosan nem változott jelentősen a vírus örökítő anyagának mennyisége, több településen mégis kimutatták. Kaposvár is ezek közé a települések közé tartozik, itt azonban továbbra is alacsony a vírus koncentrációja. Az adatok alapján a következő időszakban elszórtan több fertőzésre lehet számítani.
4: Időjárás jelentés.
6: Napközben változóan felhős, időnként napos idő várható, csapadék nem valószínű, a szél pedig többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet 19 fok körül alakul.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Róth Balázsi Hunor.
7: Elmúlt 10 óra, szép késő délelőttöt kívánok mindenkinek, ez itt a Rádió Most Kaposvár rádiója a 91.2-es frekvencián, és továbbra is számíthattok tőlünk bizony rengeteg külföldi és magyar dalra, régiekre, újakra és egészen ropogósakra, frissekre. Na de ebben az órában hozok nektek programot, időjárás előrejelzést és horoszkóppal is készülök, maradjatok velünk. Hogyha már a friss ropogós dalokat említettem, akkor jön is egy ilyen hamarosan, Chloe Kishától a Question of the Day. Érkezik, előtte pedig Cyriltől és Mary Jo-tól szól egy tavalyi dal, ez a Still Into You.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: Programajánló.
1: Hogyha már itt van az ősz, akkor az időszakhoz, évszakhoz kapcsolódóan hozok nektek egy kiváló programot, ami ráadásul holnap lesz, 26-án, 14 és 17 óra között a Senna Skanzenben. Ez pedig egy szüreti mulatság, bizony, lesz méta a Skanzen réten, szüreti ügyességi vetélkedővel, társasjátékkal és kézműves udvarral, illetve néprajzi élményponttal is várják a családokat, gyerekeket, felnőtteket. 17.30-tól pedig táncház lesz kicsiknek és nagyoknak a Sennai Művelődési Házban. És azt írják a plakáton, hogy a belépés a Sennai Skanzenbe szeptember 26-án ingyenes jegy megváltása mellett lehetséges. Minden esetre mi szerintem a családdal ott leszünk, legyetek ott ti is, és élvezzétek az őszt a Sennai Skanzenben.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most.
2: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Egyelőre úgy néz ki, hogy folytatódik az átlagosnál hűvösebb idő, de lassan megszűnik a hűvös levegő utánpótlása. Ma azonban még nem lesz melegebb 20 foknál, a hétvégén viszont fokozatos felmelegedés veszi kezdetét. Pénteken még marad az északnyugati áramlás, a hőmérsékletek néhány fokkal elmaradnak az ilyenkor szokásostól, napközben időnként erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, de csapadék nem várható. A hétvégén már egyértelműen anticiklonális hatások alakítják időjárásunkat, a frontok elkerülik hazánkat, nyugodt, napos, száraz időszak kezdődik. Az éjszakák továbbra is csípősek lesznek, a nappali felmelegedés viszont már kissé erősödik. A hét utolsó napján lassan megközelíthetjük a 25 fokot. Bizony holnap 21-22-re és vasárnap 22-23 Celsius fokra számíthatunk. A jövő hét nagy részében nyugodt napos vénasszonyok nyara jellegű idő várható kellemes nappali hőmérsékletekkel, 24-25 Celsius fokos maximumokkal.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: Egy 6-tagú kutatócsapat nyerte el a biológiai Ig Nobelt. Ők azt kutatták, hogy ha különböző napszakban, különböző hőmérsékleten lépsz rá egy mérges kígyó különböző testrészeire, mekkora eséllyel fog rohadt agresszíven átsegíteni a túlvilágra.
4: Milyen finoman fogalmaztál.
3: Mondjuk ezt nagyjából borítékolni tudnám, hogy akár reggel, akár a lemenő nap romantikus fényénél lépsz rá egy mérges kígyó bármelyik testrészeire, az... meg fog marni. Még akkor is, hogyha éppen Rakszett számokat, vagy esetleg gyermekdalokat dudorászol közben.
1: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
5: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24-e és 27-e között próbáld ki a Nissan modelleket, és segíts országos rekordot dönteni! Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess! Várunk a Nyitrai Autóház Szekszárdi és Kaposvári Nissan márka kereskedéseiben. Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
1: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
0: Társasházban élsz?
6: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
0: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
6: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
0: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
6: És a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
0: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
6: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Legyen jobb napja! Most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: El is érkeztünk a napi horoszkóphoz. Kedves Kos, a halak jegyében jár a hold, de már nagyon erőteljesen közeledik a Kos teli hold, ami nagy feszültséget hoz magával, és nagy felismeréseket is. Olyan változások előszelét érezheted, amik számodra pozitívak lesznek a napi horoszkóp szerint. Jobb, ha a türelem és a hála felé hangulod magad, és figyelmen kívül hagyod a bosszantó dolgokat. Bika. A Vénusz a Skorpióban önelemzésre késztet. Ez persze sosem baj, de nem is szabad túlzásba vinni, mert akkor már teljesen tévútra terel. Ne ostorozd magad olyasmiért, amiről nem tehetsz. Szerencsére a halakholt segít a lelki béke megtalálásában. Ikrek, a Merkur, az uralkodó bolygód még pár napig a mérlegben jár. Nagyon előnyös és hasznos lenne, ha kihasználnád még ezt az időszakot minden olyan ügy intézésére, ami egyeztetést, nagyfokú együttműködést vagy egymás igényeinek a felismerését kéri. Most mindezekben nagyon ügyes lehetsz. Rák. A hold ma még a halakban van, ami nagyon érzékenyé tesz. Ígérd meg magadnak, hogy nem veszel mindent annyira a lelkedre, és nem kombinálod túl a dolgokat. Fontos lenne az is, hogy megtaláld a lehetőséget a relaxációra és feltöltődésre. Szerencsére mindjárt itt a hétvége.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Folytatjuk a horoszkópot az oroszlánnal. Kedves oroszlán, ma vedd határozottan kézbe a dolgokat, és ne hagyd, hogy mások dirigáljanak vagy manipuláljanak. Nem látszik előtted semmilyen akadály, ha követed a tervedet, és nem hagyod, hogy elbizonytalanítsanak a kétkedő hangok. Szűz, a mai nap sok olyan emberrel lehet dolgod, akik mintha direkt provokálnának. Vagy azzal, hogy nyíltan agresszívak, vagy azzal, hogy megállás nélkül panaszkodnak. Ne hagyd magad lehúzni a negatív energiák által. Mérleg, a mai napon is hatalmas segítséget ad neked a jegyedben járó Nap és Merkur. A gondolataid, a terveid és az érzéseid most tökéletes összhangban vannak, és ez hatalmas hajtóerőt ad neked. Skorpió, a teli hold Mars uralta jegyben fog kicsúcsosodni holnap, és biztos, hogy ennek előszelét te is érzékeled, jelentkezhetsz belső feszültségben, aminek nem tudod az okát, vagy olyan konfliktusban, amit nem te robbantasz ki, te csak elszenvedője vagy.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: És elérkeztünk a horoszkóp utolsó felvonásához. Nyilas, pénteken sok múlik azon, hogy sikerül-e a rád jellemző optimizmussal és lendülettel viszonyulni az új feladatokhoz vagy kihívásokhoz. Azt tudnod kell, hogy te sokaknak vagy követendő példa, és most is figyelik, hogyan reagálsz. Bak. Semmilyen akadály nem látszik az égen, ma mindennél könnyen elboldogulsz, még úgy is, hogy sokan feszültek a közeledben. Jól teszed, ha csak mész a magad feje után, és egyszerűen figyelmen kívül hagyod mások vitáját. Vízöntő. Olyan események jönnek, amik kimozdítanak kicsit a komfortzónádból, persze vízöntőként te ezt valószínűleg egyáltalán nem bánod. Lehet egy korszakalkotó ötleted is. Ez bizony pénzt is érhet. És végül halak. A halakhold idején sok mindenben neked kedveznek a folyamatok, ugyanakkor túlérzékeny is lehetsz, és rémeket is láthatsz. Figyelj rá, hogy ne kombinálj túl semmit, és arra koncentrálj, ami miatt hálás lehetsz.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.

0: Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.
1: És veled, és veled, és veled. Bizony, jól hallod, veled is. Köszöntöm a hallgatókat, kedves hallgatók, 11 órához közelítünk, és Pál Patrícia híreihez. Viszont elérkezünk egyúttal a műsorvezető váltáshoz is, 11 után már Keszthelyi Tibi érkezik a Rádió Most stúdiójába. Én pedig megköszönöm azt, hogy ezt a pénteket velem indítottátok. Köszönöm, hogy itt voltatok, maradjatok, én köszönök, és jövök vissza hétfő reggel, de kívánok mindenkinek nagyon szép hétvégét, programokban, élményekben dúsat, és zárjuk az órát egy olyan dallal, ami ma este minden bizonnyal felcsendül majd a Pannon Lovas Akadémia fedett pályáján, a Kovalszky meg a Vega koncertjén, hiszen a Kovalszky meg a Vegával Horváth Tamás érkezik, és a Fehér Holló. Róth Balázsi Hunor voltam, viszont hallásra!

0: minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Reklám.
2: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el és próbáld ki tesztvezetésen!
3: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Ismét megrendezik a Kakukk Kupa helyismereti vetélkedőt Kaposváron. A Takács Gyula könyvtár a 7 és 10. évfolyamos diákok 3-4 fős csapatait várja. A résztvevők 4 fordulóban játékos feladatokon keresztül fedezhetik fel Kaposvár történetét és érdekességeit. Nevezni október 2-áig lehet. A részvétel ingyenes, de könyvtári tagság szükséges. Az első 3 forduló online zajlik, a januári döntőbe pedig a 10 legjobb csapat jut be. Idén is közös zenéléssel ünnepli Kaposvár a Zenevilágnapját október 1-én. A programot immár 15. alkalommal szervezi meg a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola. A jubileumi rendezvényen várhatóan közel 500-an vesznek részt óvodásoktól a felnőttekig. Délelőtt 11 órakor a Kossuth téren közös éneklésre várják a résztvevőket, amelyhez a Somogy Zenekar biztosítja a zenei kíséretet. A program után táncház következik az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola közreműködésével. A zene azonban délután sem hallgat el. A város több pontján kórusok, zenekarok, szólisták és diákok adnak műsort. A szervezők célja, hogy ezen a napon minél több kaposvárihoz eljusson a zene, és közös élménnyé váljon az ünneplés. Szombaton 18 órakor a Kaposvár arénában kezdi meg a bajnoki szezont a Kométa KVG Kaposvári KK. A Somogyi együttes első ellenfele a Szeged gárdája lesz. A felkészülést több sérülés is nehezítette, ezért néhány játékos még nem állhat a csapat rendelkezésére. A szezon első hazai mérkőzésére várják a szurkolókat is. A kaposváriak kedden már idegenben folytatják, akkor a Szolnok otthonában lépnek pályára. Baktériumokat elpusztító vírusok fejlesztésén dolgoznak a Debreceni Egyetemen. A kutatók olyan készítményeket szeretnének létrehozni, amelyek később a kórházi fertőzések kezelésében is használhatók lehetnek. Az egyetemen már külön laboratórium is működik, a szakemberek pedig most azon dolgoznak, hogy az eredményekből biztonságosan alkalmazható készítmények szülessenek. A cél, hogy a kutatás eredményei később a betegek kezelésében is hasznosíthatók legyenek. 10 évvel a megszűnése után, október 8-án újraindul a Népszabadság. A lap ezúttal online újságként és nyomtatott heti lapként jelenik meg. Az internetes oldalon közéleti és gazdasági hírek, háttéranyagok, elemzések és interjúk kapnak helyet, a heti lap pedig a 7 fontosabb témáit dolgozza fel. Az új szerkesztőség élén Tóth Ákos főszerkesztő áll, a nyomtatott kiadvány az induláskor 64 oldalas lesz. A kiadó tervei szerint a Népszabadság tartalmai a Népszavával is szorosabban összekapcsolódnak majd.
0: Időjárás jelentés.
4: Napközben változóan felhős, időnként napos idő várható, csapadék nem valószínű, a szél pedig többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet 19 fok körül alakul.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.
1: Gyorsabb zenék, gyorsabb munkaidő. Gyorsan legyünk túl ezen a munkahéten, ezt kívánom mindenkinek. Sziasztok, a mikrofonnál innentől kezdve, kezd Hey Tibor, a lejátszóban pedig a Lost Frequencies, majd Black és Mabel.

0: Az érzések nem hazudnak. Erről énekelt az iméntiekben Sale Miles, illetve hát Offenbach, aki a zenét készítette hozzá. Bizony a dal a szerelem és az érzelmi őszinteség témája köré épül. A dal központi üzenete, hogy az ember ugye szavakkal próbálhatja leplezni vagy megtagadni az érzéseit, megjátszani magát, színészkedni, de az ösztönös érzelmek és a fizikai kémiai vonzalom elől pedig úgyse lehet elmenekülni, és az érzések tehát nem hazudnak. Oké, legyen így, engedjük el a túlgondolást, a félelmeket, a kételyeket, és hagyjuk, hogy a pillanat pillanatnyi varázsa és a zsigeri érzések irányítsanak, hiszen a pillanat a tiéd. Rádió Most, ezt vagyunk mi is.
1: Légy önmagad, ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Ha a lefolyót beszélni tudna...
2: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
1: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
3: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
4: Tudtad, hogy a kerted is segíthet a város tisztább levegőjén? Egy fa, egy bokor, néhány virág mind hozzájárulhat ahhoz, hogy tisztább legyen a környezetünk levegője. Van egy szabad sarok a kertedben, ültess bele életet, mert minden elültetett növény egy apró lépés egy zöldebb, élhetőbb város felé. Gondolj a jövőre, gondolj a környezetedre, és ültess ma! Ültess, gondolsz, zöldíts! Tegyünk együtt egy tisztább, zöldebb Kaposvárért.
5: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A pillanat a tiéd.

0: Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n.
1: Hello, kellemes napot kívánok 3:42-kor. Előre is jó étvágyat az ebédhez, és ami készülődünk a Stadium X slágerére, egy érdekes hír Szlovákiából, ahol fontos változás lépett életbe. Rendőri ellenőrzéskor, képzeljétek, már a motorkerékpár utasát is megszondáztathatják. Az új szabály már érvényben van szeptember 1-től, és nem csak rájuk, hanem a tandem kerékpárok utasát

utasaira is vonatkozik. A bírságot azonban a sofőr csak akkor fizeti, hogyha az utas 15 év alatti. 15 év felettinél maga az utas fizeti a bírságot. Hát felmerül a kérdés, hogy ez miért baj, mármint az, hogy alkoholt fogyasztott. Hát azért, mert ha mondjuk nem bír magával és ugrabugrál a motor hátsó ülésén, akkor épp úgy veszélyezteti a közlekedést, mint maga a sofőr. És valljuk meg, innen nézve van benne.

0: Reklám.
1: Ezúttal a Kovalszky meg a Vega tölti meg a Pannon Lovas Akadémiát a Kán egyetemi napokon. Szeptember 25-én pénteken egy fergeteges bulira várunk. Kapunyítás 7:30-kor, koncertkezdés este 9-kor. Légy részese a Kán egyetemi napok legnagyobb buliának. Ingyenes buszjárat gondoskodik a kényelmedről. Jegyek elővételben a kaposvárinapok.hu oldalon kaphatók.
2: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Spirit Auto, Kaposvár, Árpád utca 37-39.
3: A Depeche Mode dobosa, szimfonikusok, férfikar és ismert magyar énekesek egy színpadon. December 10-én az MVM Dome-ban felcsendülnek a Depeche Mode legendás dalai. Minden megyeszékhelyről koncertbuszok indulnak a helyszínre. Foglalj helyet! 101hang.jegy.hu.
4: Festményvásár Kaposváron. Az A plusz B galéria szeptember 26-án szombaton 11-től 18 óráig és 27-én vasárnap 9-től 15 óráig várja Kaposváron a Sportcsarnok körcsarnokában. www.aplusbgaleria.hu.
5: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
7: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
8: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Megújul a Honvéd utcai 2 házi orvosi rendelő Kaposváron. A felújítás során korszerűsítik a rendelők belső tereit, a fűtést és a világítást, ahol pedig szükséges új nyílászárókat építenek be. Az épületet hőszigetelik, emellett akadálymentes parkolót és mosdót is kialakítanak. A fejlesztésnek köszönhetően a betegek és az ott dolgozók is kényelmesebb, korszerűbb körülmények között vehetik majd igénybe, illetve végezhetik a házi orvosi ellátást. Tűz ütött ki szerda délután Ádándon, ahol az avar több ingatlan kertjében is meggyulladt. A lángok 7 kertben terjedtek és a kerítésekben is kárt tettek, 20 kerítés oszlop semmisült meg. A tüzet a helyiek és egy szabadnapos tűzoltó kezdte oltani, majd a siófoki hivatásos tűzoltók megfékezték a lángokat, mielőtt azok elérték volna az épületeket. A közvilágítás mellett az oktatást érintő kérdésekről is tárgyaltak a Kaposvári Közgyűlés szeptemberi ülésén. Döntés született arról, hogy a Kaposvár Számít Rád ösztöndíjprogramot a levelezős hallgatókra is kiterjesztik. A 75 000 forintos támogatásra mostantól az élelmiszermérnök és a mehatronikai mérnök hallgatók is jogosultak lehetnek. A képviselők a gyakorló iskola tornacsarnokának ügyét is megtárgyalták. A 3 éve beszakadt tető miatt a város saját lehetőségeivel segíti a testnevelés órák megtartását. A közgyűlésen a megújult közvilágításról elhangzott, hogy a rendszer eddig megfelelően működött, a hibák többsége pedig az áramszolgáltatóhoz köthető. Szeptember végéig pályázhatnak az óvodák a Zöld Óvoda címre. A kezdeményezés azoknak az intézményeknek a munkáját ismeri el, ahol a környezetvédelem és a fenntarthatóság a mindennapok része, és a gyerekek játékos formában tanulnak a természetvédelméről. A pályázatokat kizárólag online lehet benyújtani. A Zöld Óvoda cím szakmai elismerés, egyben belépési lehetőség is a Magyarországi Zöld Óvodák hálózatába, ahol az intézmények egymás tapasztalataiból és jó gyakorlataiból is tanulhatnak. csaknem 200 programmal és 400 dedikálással várják a közönséget a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, amelyet október 1 és 4-e között rendeznek meg új helyszínen. Idén a kortárs német nyelvű irodalom kerül a középpontba, így Németország, Ausztria és Svájc kultúráját és könyvkiadását is bemutatják. A fesztivál díszvendége a világszerte ismert író Kolm Tóbin lesz, aki a Budapest nagy díjat is átveszi. A rendezvényre jelenik meg ugyanis magyarul új könyve, a Varázsló is.
0: Időjárás jelentés.
8: Napközben változóan felhős, időnként napos idő várható, csapadék nem valószínű, a szél pedig többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet 19 fok körül alakul.
0: Időjárás jelentést hallottak.
9: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
10: Patricia, köszönjük szépen a híreket, várunk vissza egy órára, aztán persze óránként csak így tovább, és hát csak így tovább menjen ez a mai munkanap is, és hát az ebédidő is, legyen finom az ebéd, utána pedig rövid a munkaidő. Kellemes péntek délutánt, jó étvágyat az ebédhez!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla!
1: Programajánló.
2: Bár még csak péntek kora délután van, azért picit már hétvége is. Munkaidő utára pedig nagyszerű programokat tudok ajánlani. Egy kis mozizást, illetve egy kis kánozást már, hiszen a tegnapi nappal bár szakmai programokkal elindult az idei kaposvári állattenyésztési napok. De mindent a maga idejében, először is mozi, már 3 órától lesznek vetítések, így a Préri Farkas Visszavág, a Pókember Vadonatúj Nap, a Csajos Hétvége a Kaptár, a Bosszúállók Végjáték Ráadás, az Insidious Köztünk Járnak, a Vadon Szíve, az Átkozott Boszorkák 2, illetve egy másik újdonság, egy magyar romantikus vígjáték, a Félre Lépni Szabad. Ami pedig a matét illeti, ma pénteken, a hivatalosan az első napon, már 9 órától különböző versenyek zajlanak a szakiskolai nap keretében, aztán már délutántól nyílnak a különböző jó kis közönségprogramok, úgyhogy szeretettel ajánlom nektek Heltenikő Solymász bemutatóját, ez éppen most zajlik, de majd lesz ismétlés belőle. Aztán jön majd az Országos Gazdászverseny elméleti fordulója, hát ez nyilván nem közönségprogram, de hát már izgulnak a diákok. Viszont lesznek bírálatok, és utána pedig majd a talajművelő verseny díját adója délután 4 órától, és innentől kezdve pedig jönnek tényleg a közönségprogramok. A Hosszú Csarnokban a Holstein Freeze szarvasmarha fejési és nyírási bemutató, illetve a Kovaszki meg a Vega koncertje, amelyre kapunyítása 19.30-kor lesz, maga a koncert pedig 21 órától kezdődik. Holnap a programok 9 órától zajlanak majd az Élményligetben, a Helyi Ízek utcájában, a Fedeles Lovardában, a Szabadtéri pályán, a Regeneratív Pavilonban és a Fedeles Lovardában is lesz fotoszínház, családi programok, mesetérkép, kézműves foglalkozások, játékok, szalmabála labirintus, állatsimogató, trófea, bemutató, meteorológiai ballon reptetés, illetve az Északi Szánhúzó Kutyások sportklubjának bemutató futamai. És délelőtt 10 órától a Mondj Igent a Gyerekkorra Egyesület programja indul, amelynek keretében lesz majd ismét a Gyereket a Magasba, a Flashmob 11 órától, amikor országszerte, sőt világszerte nagyon-nagyon sok gyereket emelnek majd a magasba. Lesz dog freestyle és távolsági frisbee bemutató, illetve többek között gyermekkoncert is az Iszkirivel 15 órától, és meg annyi más minden. És akkor még nem is beszéltem a vasárnapról, de most nem is fogok, azt majd egy később időpontban, most egyelőre zenével folytatjuk.
1: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Társasházban élsz?
2: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
1: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
2: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
1: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
2: és a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
1: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
2: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2.

0: Yeah. Habkönnyű délutánt kívánok nektek, sziasztok! A Backstreet Boys slágerét hallgattuk, konkrétan a harmadikat a sorból. A We've Got It Going On, aztán az I'll Never Break Your Heart után, ez volt a harmadik tempós sláger, amelyel nem mellesleg az 1996-os esztendőt megnyitották. Hát legyen ilyen vidám, könnyed és felhőtlen a ti délutánotok is. Jól tudom, még csak az elején járunk, talán még csak a pénteki ebédnél, amihez ezúton is jó étvágyat kívánok, de lesz majd még olyan része is, ami már nem munkával telik, hanem szabadidővel. Erre a részre, és úgy általában véve az egész hétvégére azt kívánom, hogy osszátok be jól az időt és az energiákat, hogy minél több dolgot meg tudjatok csinálni, minél több helyre eljussatok, és minél többet tudjatok pihenni.
1: Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Reklám.
1: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el, és próbáld ki tesztvezetésen!
2: Kia. Movement that inspires.
3: 101 hang kelti életre ismét Budapesten a Depeche Mode dalait. Nem egy klasszikus tribut produkcióról van szó, erről Petke Balázs ötletgazda, Pásztor Anna énekes és Pásztor Simi gitáros mesél stúdiónkban.
4: Úgy ültünk le az Annát is, úgy kerestem én is fel, és ezt mindenki így üdvözölte így az énekesek részéről, hogy ne legyen utánzás. Tehát ez is special tribut, mert ad egy ilyen extra zenei élményt a módfanoknak. Az énekesektől külön kértük, hogy nyugodtan szabják a maguk karaktereire. Tehát, hogy eleve úgy indultunk, hogy női energiák lesznek, csak női énekesek, hogy véletlenül se próbálják hasonlítani Dave-re, mindenki szabja saját maga a lelkületére, és így adják elő ezt a dalt.
5: Azért nagyon izgalmas ez a produkció, mert eleve teljesen máshol kötött ki, mint a Depeche Mode azáltal, hogy szimfonikus feldolgozások vannak. Erre rájött még egy rockzenekar, és olyan előadókat hívtak meg Bazsiék, akik magukra formálták a dalokat. Radics Gigi szinte egy celebrációt csinált az ő dalából, ugye Rúzsa Magdinak a rekettes hangja elképesztően jól passzolt. Papszabi tulajdonképpen benne is lehetne a Depeche Mode-ban olyan figura. Ugye a tesommal mi ketten énekeltük a Question of Time-ot. Fehér Lili az ő gyönyörűséges művel jazz hangjával, ugye zongorázott végül zongora művész. Hihetetlen vokalistáink is voltak, ugye az egész egy gigantikus szárnyalás volt.
3: Van olyan dal, ami egyébként most már máshogy szól a fejetekben, mint előtte, a koncert előtt valami egészen más érzést vált ki.
5: Arany Timi egy új Depeche Mode számot csinált belőle.
6: Igen, szerintem is. Nagyon olcsó lett volna, hogyha megpróbáljuk utánozni az eredeti zenekart ebben a dologban. Mindenki úgy tudta magára húzni, hogy egyébként a dal meg teljesen meg tudott valósulni, amitől aztán mindenkinek szórakoztató volt, de nem kellett azzal bíbelődni, hogy kihámozzuk, hogy mi is volt ez eredetileg.
4: Folyamatosan megy a jegyértékesítés, ugye a buszos hálózat is, amit elindítunk, hatalmas fekete ünnepet szeretnénk csapni.
3: December 10-én Budapesten az MVM Domban. További részletek a 101hang.hu-n.
7: Visszatérnek a tenyészállatok. Látványos bemutatók, lovas élmények és családi kikapcsolódás szeptember 25-e és 27-e között Kaposváron, a Kán egyetemi napokon. A gyerekek mesetérképpel fedezhetik fel a kiállítást. Színpadon az Iskiri és Brand Nyúl. Ingyenes buszjárat. Részletek és jegyvásárlás a kaposvárinapok.hu oldalon. Gyere el tesztvezetni szeptember 24-e és 27-e között a Kaposvár Kár Cseri szalonjába, és nyerj egy kínai utat, vagy akár nyerd vissza megvásárolt autódárát. Rendkívüli akciók és finanszírozási feltételek csak ezen a hétvégén, hosszabbított nyitvatartással, még vasárnap is. Kaposvár Kár Cseri, a Rákóczi focipálya mellett. Cseri, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
8: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Pénteken kezdődött és vasárnapig tart a Kán egyetemi napok Kaposváron. A háromnapos rendezvényen idén ismét láthatók lesznek tenyészállatok, köztük szarvasmarhák, juhok és kecskék, emellett lovak és kisebb állatok is érkeznek. A családokat az élményligetben állatsimogató, kézműves foglalkozások, ügyességi játékok és bemutatók várják. A gyerekek egyik kedvence a mesetérkép, idén a dinoszauruszok világába kalauzolja a látogatókat 8 állomással és játékos feladatokkal. A zenei programok között szombaton az Iskiri, vasárnap pedig Brand Nyúl lép fel. A hétvége pedig már péntek este elkezdődik, amikor a Kowalski meg a Vega ad koncertet a Pannon Lovas Akadémián. Ismét megrendezik a Kakukk Kupa helyismereti vetélkedőt Kaposváron. A Takács Gyula könyvtár a 7. és 10. évfolyamos diákok 3-4 fős csapatait várja. A résztvevők 4 fordulóban játékos feladatokon keresztül fedezhetik fel Kaposvár történetét és érdekességeit. Nevezni október 2-áig lehet. A részvétel ingyenes, de könyvtári tagság szükséges. Az első 3 forduló online zajlik, a januári döntőbe pedig a 10 legjobb csapat jut be. Fokozott közúti ellenőrzést tartottak kedden Kaposváron és környékén a rendőrök. A sofőröket civil autókkal és drónokkal is figyelték, emellett alkoholszondát is használtak. Összesen közel 600 járművezetőt ellenőriztek, 32 esetben pedig szabálytalanság miatt intézkedtek. Leggyakrabban gyorshajtás, a biztonsági öv mellőzése, mobiltelefonozás, illetve az elsőbségi szabályok megszegése miatt. Karbantartási munkák kezdődtek a Budapest-Dombóvár-Pécs vasútvonalon, ezért október elejéig több szakaszon is változik a közlekedés, és pótlóbuszokra is számítaniuk kell az utasoknak. A MÁV több helyen dolgozik a pálya rossz állapota és a korábban bevezetett sebességkorlátozások megszüntetése érdekében. A legnagyobb munkát Mecsekalja-Cserkút és Bicsért között végzik, ahol síneket cserélnek és a vágányt is átépítik. Sárbogárd és Dombóvár között éjszakánként dolgoznak a pályán. A karbantartás várhatóan október 8-án fejeződik be. Szorványosan emelkedhet a koronavírus fertőzések száma a következő időszakban, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A legutóbbi szennyvízvizsgálatok szerint, bár országosan nem változott jelentősen a vírus örökítő anyagának mennyisége, több településen mégis kimutatták. Kaposvár is ezek közé a települések közé tartozik, itt azonban továbbra is alacsony a vírus koncentrációja. Az adatok alapján a következő időszakban elszórtan több fertőzésre lehet számítani.
0: Időjárás jelentés.
8: Napközben változóan felhős, időnként napos idő várható, csapadék nem valószínű, a szél pedig többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet 19 fok körül alakul.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
9: Továbbra is jó étvágyat, ebédidőben járunk, egy óra után néhány perccel, vagy ha már esetleg valaki túl van rajta, bízom benne, hogy a finom étek ízéből maradt még azért a szájban is valamennyi, emlékeztetve az evészetre. Enni jó akárhogy is, mint ahogy zenét hallgatni is jó, és csupa ilyen jó dolog vár rátok a mai délutánon, most éppen a One Direction-nel, a Kuplunggal, a Switch Discóval és a Girls Aloud-dal.

0: first time.
1: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
2: Időjárás jelentés.
3: Erőlködik a nap, de valahogy az áttörés nem jön meg hőmérséklet. Ügyileg 17,7 Celsius fok van jelen pillanatban, pedig erre a mai napra azért ennél egy picivel többet ígérte az előrejelzés. Tegnap ilyenkor még azt mondtuk, hogy ma nagyjából 21 fokig kúszik fel a hőmérséklet. Még lehet, még benne van a pakliba, de azért a megjósolt minimum 19-et azért mégiscsak el kéne érni. Holnap után hajnalban hűvös lesz, alig 5 Celsius fok, 5 és 10 fok között, ugye nyilván attól függően, hogy mennyire védett az adott hely. Itt a belvárosban inkább a 10, de kijebb akár lehet ez az 5 Celsius fok. Viszont szombaton 23 fokos napi maximumot, vasárnap 24, hétfőn kedden 25, sőt az azt követő napokban is nagyjából ilyen meleg várható majd. Azaz napos és száraz idő.
2: Időjárás jelentést hallottak.
1: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
2: Top volt! Ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
1: Ha a lefolyót beszélni tudna...
2: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
1: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
3: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
4: Tudtad, hogy a kerted is segíthet a város tisztább levegőjén? Egy fa, egy bokor, néhány virág mind hozzájárulhat ahhoz, hogy tisztább legyen a környezetünk levegője. Van egy szabad sarok a kertedben, ültess bele életet, mert minden elültetett növény egy apró lépés egy zöldebb, élhetőbb város felé. Gondolj a jövőre, gondolj a környezetedre, és ültess ma! Ültess, gondolsz, zöldíts! Tegyünk együtt egy tisztább, zöldebb Kaposvárért.
5: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is vele.
7: Remélem hasznos hetetek volt. Fél kettő után járunk itt a péntek délutánban egyetlen perccel, és nagyon hasznos együttműködések jönnek a folytatásban, így Sean Paul és Inna, aztán az R-City Adam Levine-nal, harmadjára pedig Tiesto és a norvég énekes dalszerzőnő Halvor Folstad, aki énekli majd a Laylow-t.

0: Programajánló.
1: Programajánló ismételten, és nem véletlen tartunk másfél óránként, azért, mert hogy temérdek jó program vár ismételten csak itt Kaposváron ezen a hétvégén. Ma ugye elkezdődött, sőt már tegnap 0. nappal elkezdődött a kaposvári állattenyésztési napok, ami a délutáni programokat illeti. Jelen pillanatban éppen a magyar hidegvérű lovak küllemi bírálata zajlik a szabadtéri pályán, akár ezt is meg lehet nézni. Utána pedig az Agrár Felsőoktatási Intézmények országos gazdász versenye, annak is elméleti fordulója zajlik, majd 2 órától juh és kecske tenyészbírálat, majd húsmarha tenyészbírálat lesz, aztán a talajművelő versenydíját adója. Aztán lesz egy csomó jó program, majd holnap ugye a családi programokban, hadd említsem csak meg a koncerteket, ugye ma este 9 órától lesz majd a Kovaszki meg a Vega koncertje, holnap délután 3 órától az Iszkiri gyerekzenekar az Élményligeti színpadon fog majd fellépni, vasárnap pedig délután 4 órától a Brand Nyúl koncertezik majd. Ezen kívül, hiszen nem csak ebből áll a hétvégi kínálat itt Kaposváron, mindenféleképpen ajánlom nektek a szokásos évenkénti B64 Desed a jótékonysági futógálát, amely a Kaposvár arénától indul majd, különböző távokat ugye lehet választani, és közösen futni egy jó ügyért. Szüreti mulatság lesz a Senna és Skanzenben. Holnap délután 2-től 5-ig Méta a Skanzen réten szüreti ügyességébe

0: van autója, ha nincs autója, felesleges padlás, pajta, lelet, alkatrész, az érdemes elvinni, illetve a féltett különleges érdekes járműveket is érdemes elvinni, bemutatni, hogy más is láthassa. Várnak mindenkit szeretettel, jó szórakozást!
1: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Reklám.
1: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt. Igen. Szeptember 24-e és 27-e között próbáld ki a Nissan modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess! Várunk a Nyitrai Autóház Szekszárdi és Kaposvári Nissan márka kereskedéseiben. Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
2: Zárt kerti vízfelhasználók, figyelem! Szeptemberben a Kabiz munkatársai megkezdik a zárt kerti vízmérők leolvasását. Amennyiben nem tudja biztosítani a vízmérőhöz való hozzáférést, kérjük jelentse be mérőállását a kabiz.hu oldalon, vagy a 0682 528 580-as telefonszámon.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
4: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Idén is közös zenéléssel ünnepli Kaposvár a Zenevilágnapját október 1-én. A programot immár 15. alkalommal szervezi meg a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola. A jubileumi rendezvényen várhatóan közel 500-an vesznek részt óvodásoktól a felnőttekig. Délelőtt 11 órakor a Kossuth téren közös éneklésre várják a résztvevőket, amelyhez a Somogy Zenekar biztosítja a zenei kíséretet. A program után táncház következik az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola közreműködésével. A zene azonban délután sem hallgat el. A város több pontján kórusok, zenekarok, szólisták és diákok adnak műsort. A szervezők célja, hogy ezen a napon minél több kaposvárihoz eljusson a zene, és közös élménnyé váljon az ünneplés. Megújul az a Petőfi utcai épület, ahol a Tulipános Bölcsöde és az Idősek Klubja működik. A több mint 600 millió forintos uniós beruházás során korszerűsítik az épületet, többek között új nyílászárókat és világítást kap, valamint szigetelik is. A bölcsödében a tárolóhelyeket is bővítik, így új helyet alakítanak ki a babakocsik és a kerti játékok számára, és az akadálymentesítés is megvalósul. A fejlesztésnek köszönhetően kényelmesebb és energiahatékonyabb környezetben működhet majd mindkét intézmény. Szombaton 18 órakor a Kaposvár arénában kezdi meg a bajnoki szezont a Kométa KVG Kaposvári KK. A Somogyi együttes első ellenfele a Szeged gárdája lesz. A felkészülést több sérülés is nehezítette, ezért néhány játékos még nem állhat a csapat rendelkezésére. A szezon első hazai mérkőzésére várják a szurkolókat is. A kaposváriak kedden már idegenben folytatják, akkor a Szolnok otthonában lépnek pályára. Baktériumokat elpusztító vírusok fejlesztésén dolgoznak a Debreceni Egyetemen. A kutatók olyan készítményeket szeretnének létrehozni, amelyek később a kórházi fertőzések kezelésében is használhatók lehetnek. Az egyetemen már külön laboratórium is működik, a szakemberek pedig most azon dolgoznak, hogy az eredményekből biztonságosan alkalmazható készítmények szülessenek. A cél, hogy a kutatás eredményei később a betegek kezelésében is hasznosíthatók legyenek. 10 évvel a megszűnése után, október 8-án újraindul a Népszabadság. A lap ezúttal online újságként és nyomtatott heti lapként jelenik meg. Az internetes oldalon közéleti és gazdasági hírek, háttéranyagok, elemzések és interjúk kapnak helyet, a heti lap pedig a 7 fontosabb témáit dolgozza fel. Az új szerkesztőség élén Tóth Ákos főszerkesztő áll, a nyomtatott kiadvány az induláskor 64 oldalas lesz. A kiadó tervei szerint a Népszabadság tartalmai a Népszavával is szorosabban összekapcsolódnak majd.
0: Időjárás jelentés.
5: Napközben változóan felhős, időnként napos idő várható, csapadék nem valószínű, a szél pedig többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet 19 fok körül alakul.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor.
6: Sziasztok, hogy vagytok? Remélem, hogy egyre jobban, ahogy közeledik a hétvége. Vidámságot és sok-sok pihenés, kikapcsolódást kívánok nektek a mai délutánra és az egész hétvégére. Zenével folytatjuk, Ray Dalton, Marshmallow és Stussy érkezik a híreket követően.

0: Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most.
1: Kellemesen telik a péntek délután? Bízom benne, hogy így 4:30 után egyetlen perccel igen. Valaki azonban biztos, hogy kellemetlenül érzi magát, és most neki szeretnénk segíteni. Bízunk bennetek, hogy esetleg valaki közületek tud. Tegnap a délelőtti órákban elhagytak ugyanis egy gyűrűt, ami egy kisebb borítékban volt. Rajta volt a gazdája, a hölgy neve és telefonszáma. Valahol a Kaposvár pláza, esetleg ott a Spár vagy a Berzsenyi utcai Lidlben tűnhetett el. Ezeken az útvonalakon járt a hölgy. A gyűrű egyik fele fehér arany, a másik fele sárga arany, és nyilván nagyon fontos lenne, hogy visszakerüljön hozzá. A telefonszáma itt van a szerkesztőségben. Aki esetleg megtalálta, az kérjük, juttassa hozzá vissza a segítségünkkel. Hívjatok, írjatok 0670 32 32 355, SMS-ben, Viberen, Messengeren is elérhetőek vagyunk. Na meg,

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Társasházban élsz?
2: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
1: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
2: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
1: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
2: És a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
1: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
2: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Programajánló.
4: Bízom benne, hogy a legtöbbeteknek vége már a munkaidőnek, és már a hétvégére hangolódnak sokan, akár a programokra, a kándra, a futóversenyre, vagy éppenséggel a Technik piknikre, vagy a Senna és Kanzenben a szüreti mulatságra. Én azonban egy vasárnap délutáni programra is felhívnám a figyelmet. A Turizmus Világnapja alkalmából egy speckó belvárosi városnéző séta lesz majd, amelynek a címe a Szecesszió nyomában. Ezt tehát vasárnap délután 3 órától lesz majd, a közös találkozó is indulás a Csiki Gergely Színház bejáratától lesz. A sétát tartja Hámolnár Katalin. Mivel valamilyen szinten nyilván egy bizonyos létszámot tudnak csak kezelni, ezért kérik mindenkitől, aki szeretne ott venni, hogy előzetesen regisztráljon a Turinform iroda elérhetőségein telefonon vagy e-mailben.
3: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Madonna szolgáltatta a talpalávalót, a Celebration lemeze korszak alkotó volt 2009-ben, és most nagyjából ide tért vissza a vadonatúj lemezével, ez azonban a 2009-es tétel volt. Mielőtt tovább pörögnénk, egy fontos dologról szeretnék beszámolni nektek, mint egy érdekesség folyamán. Fókuszban vannak az influencerek, a napokban sajtóvízhangot kapott a Coca-Cola és Whisperton influencer marketing ügye, amely során az üdítő gyártó 5 millió forint bírságban, az influencer pedig figyelmeztetésben részesült. Ez alapján pedig egyértelmű, az influencer marketing ellenőrzése bizony tartósan a gazdasági versenyhivatal fókuszában van, függetlenül a követő tábortól, vagy éppenséggel a vizsgált vállalkozás méretétől. Ráadásul a Whisperton ügy nem minden előzmény nélküli, a GVH menetrendszerűen indítja az influencer marketingre vonatkozó ügyeket. Néhány hónappal korábban Forstner Csenge ügye zárult hasonló eredménnyel, ott a Shein és a L'Oréal 4-4 millió forint büntit kapott, míg az influencer ügynöksége 1 millió forintot. Amúgy 2023-ban indult ez a trend, a GVH akkor 28 hazai influencer tevékenységét vizsgálta meg, és akkor mindössze a vizsgált szereplők 20%-ánál talált mindent rendben. Ezt követően 2024-ben 6 influencerrel szemben indult versenyfelügyeleti eljárás, és köztük volt Halmi Bence és Kása Roland, azaz Rolex is. Idén azonban sokkal szélesebb körű ellenőrzést végeznek a hatóságok, amelynek eredményeképpen megállapították, hogy bár javult ugyan a reklámjelölési gyakorlat, továbbra is akadtak hiányos vagy nem kellően egyértelmű jelölések. Miről van szó? Mi itt a baj? A hashtag reklám. Ennek kell megjelenni minden olyan posztban, egy influencer posztjában, ami valamit, akár egy terméket, akár egy szolgáltatást reklámoz. Nem a poszt végén, nem görgetés után látható, nem angolul, nem idegen nyelven, nem szinonimával. Hashtag reklám. Ennek kell megjelenni, görgetés nélkül, kb. Az első három sorban. Na, hát ezt csalják el ezek a kedves influencerek.
1: Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délután.

0: Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: Keresd az Autonexusnál Kaposváron. Gyors, megbízható telefonjavítást keresel szakértők ezekben gyári minőségben. Válaszd a Hirofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hirofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. November 1-én lép életbe Kaposvár új buszmenetrendje, amelyet egyhangulag fogadott el a város közgyűlése. A menetrend a nyári lakossági fórumokon összegyűjtött javaslatok alapján hosszas szakmai és közösségi egyeztetéssel készült. Havonta mintegy 170-nel több buszindulás lesz, ebből több mint 80 hétvégén, így évente csaknem 97 ezer kilométerrel nő a buszok által megtett út. 3 új midi buszos járat is indul, a kisebb járművek a Búzavirág utca, Pipacs utca térségét, az Aranyi lakótelepet és a Nyár utca felső szakaszát szolgálják ki. Az első 2 hónap tapasztalatai alapján szükség esetén tovább módosítják majd a menetrendet. Megújul a Honvéd utcai 2 háziorvosi rendelő Kaposváron. A felújítás során korszerűsítik a rendelők belső tereit, a fűtést és a világítást, ahol pedig szükséges új nyílászárókat építenek be. Az épületet hőszigetelik, emellett akadálymentes parkolót és mosdót is kialakítanak. A fejlesztésnek köszönhetően a betegek és az ott dolgozók is kényelmesebb, korszerűbb körülmények között vehetik majd igénybe, illetve végezhetik a háziorvosi ellátást. Tűz ütött ki szerda délután Ádándon, ahol az avar több ingatlan kertjében is meggyulladt. A lángok 7 kertben terjedtek és a kerítésekben is kárt tettek, 20 kerítés oszlop semmisült meg. A tüzet a helyiek és egy szabadnapos tűzoltó kezdte oltani, majd a siófoki hivatásos tűzoltók megfékezték a lángokat, mielőtt azok elérték volna az épületeket. Szeptember végéig pályázhatnak az óvodák a Zöld Óvoda címre. A kezdeményezés azoknak az intézményeknek a munkáját ismeri el, ahol a környezetvédelem és a fenntarthatóság a mindennapok része, és a gyerekek játékos formában tanulnak a természet védelméről. A pályázatokat kizárólag online lehet benyújtani. A Zöld Óvoda cím szakmai elismerés, egyben belépési lehetőség is a Magyarországi Zöld Óvodák hálózatába, ahol az intézmények egymás tapasztalataiból és jó gyakorlataiból is tanulhatnak. Csaknem 200 programmal és 400 dedikálással várják a közönséget a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, amelyet október 1 és 4-e között rendeznek meg új helyszínen. Idén a kortárs német nyelvű irodalom kerül a középpontba, így Németország, Ausztria és Svájc kultúráját és könyvkiadását is bemutatják. A fesztivál díszvendége a világszerte ismert író Kolm Tóbin lesz, aki a Budapest nagy díjat is átveszi. A rendezvényre jelenik meg ugyanis magyarul új könyve, a Varázsló is.
0: Időjárás jelentés.
3: Napközben változóan felhős, időnként napos idő várható, csapadék nem valószínű, a szél pedig többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet 19 fok körül alakul.
0: Időjárás jelentést hallotta a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor.

ünnepeljük meg George Michael-lel, a Mango Rice-zal és Norán Pió slágerével. Sziasztok! Remélem, hogy kellemesen telt ez a mai nap, és még kellemesebben fog a hátralévő része.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla!
1: Ő volt Nora N. Pure, Ariana Grande pedig Nicki Minaj-zsal állt össze. Mellesleg megjegyzem, Nora N. Pure sem egyedül volt, hanem Robinson szerepelt még mellékesen a zenéjében. Mielőtt azonban rákanyarodnánk erre, egy meghívó tartok a kezemben, ezt tolmácsolnám. Nagy tisztelettel és szeretettel hívják a kedves érdeklődőket a következő kaposvári emléktábla avató ünnepségre, amely hétfőn 3 órakor lesz majd. Az emléktáblát dr. Rátkai Ferenc ügyvéd, a TIT Országos Szövetsége Felügyelő Bizottságának tagja, nem mellesleg a Somogy megyei TIT alelnöke tiszteletére fogják majd avatni. Még egyszer, tehát hétfőn délután 3 órakor, amelyen közreműködik a Kultúrtalálka és Sarkadi Kis János színművész.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Egy 11 tagú csapat nyerte el a kémiai Ig Nobel díjat. Már-már abszurd őrültségnek tűnik megfejni egy csótányt, de a végén, ahogy mondtam, néztek majd és rohantok a boltba csótánytejért.
2: Én nem fogok.
1: A mi esetünkben a csendes óceáni bogárcsótánya fontos, egy speciális tejjel eteti ugyanis az utódait, emetejet már laboratóriumi körülmények között is elő tudják állítani, tehát nem kell hozzá csótányt fejni, és csak mondom, hogy ennek a tejnek a tejfehérjéje háromszor annyi energiát tartalmaz, mint a tehén tejé.
2: Úristen.
1: A kis rizstejemet lecserélem csótánytejre.
2: Én meg téged.
1: Egy normális műsorvezető társa és barátra.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
3: Ha a lefolyót beszélni tudna...
4: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
3: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Ősd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
5: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
6: Tudtad, hogy a kerted is segíthet a város tisztább levegőjén? Egy fa, egy bokor, néhány virág mind hozzájárulhat ahhoz, hogy tisztább legyen a környezetünk levegője. Van egy szabad sarok a kertedben, ültess bele életet, mert minden elültetett növény egy apró lépés egy zöldebb, élhetőbb város felé. Gondolj a jövőre, gondolj a környezetedre, és ültess ma! Ültess, gondolsz, zöldíts! Tegyünk együtt egy tisztább, zöldebb Kaposvárért!
7: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
8: Hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.
9: Javában zajlik a délutáni csúcs, úgyhogy óvatosan közlekedjetek. Főként a négysávos utakon van tumultus, a rendőrlámpáknál pedig hosszas várakozás. Nem sorolom felesleges, mert kb. Minden kereszteződése igaz, ahol rendőrlámpa van. A Virág utca és a Hárcsfó utca közötti szakaszon a Fő utcán. Ne csak magatokra, a többi közlekedési résztvevőre is figyelszatok.

0: Sziasztok, jó rádiózást, remek délutánt kívánok, 3:44-kor. Túl vagyunk tulajdonképpen a munkahéten, a legtöbben legalábbis túl vannak rajta, úgyhogy itt az idő az önjutalmazásra. Bizony, nem csupán a megérdemelt pihenő vagy egy apró figyelmesség elnyerését jelentheti az önjutalmazás, hanem a saját teljesítményünk és erőfeszítéseink tudatos elismerését is. Mert amikor egy elért célt, vagy akár egy nehéz munkahét után megajándékozzuk magunkat, és az bármi lehet, egy csoki, egy finom kávé, egy jó baráttal, barátnővel, egy könyv, néhány zavartalan óra, vagy akár a ma esti koncert is. Szóval az agyunkban felszabaduló dopamin nem csak az azonnali örömérzetet kelti, hanem megerősíti az önbecsülésünket és a belső motivációnkat is. És mindez honnan jutott az eszembe? Megjutalmaztam magam egy poharas pudinggal. Tegyetek így ti is, tényleg jó érzés.
1: Kell még egy kis lendület? Délután is. Rádió. Most. FM 91.2.

0: Rádió Most, Kaposvár. FM 91.2. Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
3: Visszatérnek a tenyészállatok. Látványos bemutatók, lovas élmények és családi kikapcsolódás szeptember 25-e és 27-e között Kaposváron, a Kán egyetemi napokon. A gyerekek mesetérképpel fedezhetik fel a kiállítást. Színpadon az Iskiri és Brand Newl. Ingyenes buszjárat. Részletek és jegyvásárlás a kaposvárinapok.hu oldalon.
4: Állást keres? Szeretne Kaposváron dolgozni? Csatlakozzon a Szigeti Kft.-hez. Alkatrészgyártó cég várja jelentkezését operátor és gépkezelő munkakörbe. Jelentkezzen és legyen egy jó csapattagja. Hívja 30 566 16-os telefonszámot, vagy küldje el jelentkezését az info@szigetikft.hu e-mail címre.
5: Mondhatnánk rengeteg számot az új, teljesen elektromos Skoda Epicről, de talán többet mond az, hogy belefér a sátor, a bőrönt és a hétvége összes terve, meg minden, ami még eszedbe jut. Sőt, a hétvége is. Kompakt SUV kívül, meglepően tágas belül. Az új Skoda Epic. Igazán új, teljesen elektromos. Ó, igazán epic.
6: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
7: Skoda.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
8: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. November 1-én lép életbe Kaposvár új buszmenetrendje, amelyet egyhangulag fogadott el a város közgyűlése. A menetrend a nyári lakossági fórumokon összegyűjtött javaslatok alapján hosszas szakmai és közösségi egyeztetéssel készült. Havonta mintegy 170-nel több busz indulás lesz, ebből több mint 80 hétvégén, így évente csaknem 97 ezer kilométerrel nő a buszok által megtett út. 3 új midibuszos járat is indul, a kisebb járművek a Búzavirág utca, Pipacs utca térségét, az Aranyi lakótelepet és a Nyár utca felső szakaszát szolgálják ki. Az első 2 hónap tapasztalatai alapján szükség esetén tovább módosítják majd a menetrendet. Pénteken kezdődött és vasárnapig tart a Kán egyetemi napok Kaposváron. A 3 napos rendezvényen idén ismét láthatók lesznek tenyészállatok, köztük szarvasmarhák, juhok és kecskék, emellett lovak és kisebb állatok is érkeznek. A családokat az élményligetben állatsimogató, kézműves foglalkozások, ügyességi játékok és bemutatók várják. A gyerekek egyik kedvence, a mesetérkép, idén a dinoszauruszok világába kalauzolja a látogatókat 8 állomással és játékos feladatokkal. A zenei programok között szombaton az Iskiri, vasárnap pedig Brand Newl lép fel. A hétvége pedig már péntek este elkezdődik, amikor a Kowalski meg a Vega ad koncertet a Pannon Lovas Akadémián. Ismét megrendezik a Kakukk Kupa helyismereti vetélkedőt Kaposváron. A Takács Gyula könyvtár a 7 és 10. évfolyamos diákok 3-4 fős csapatait várja. A résztvevők 4 fordulóban játékos feladatokon keresztül fedezhetik fel Kaposvár történetét és érdekességeit. Nevezni október 2-áig lehet. A részvétel ingyenes, de könyvtári tagság szükséges. Az első 3 forduló online zajlik, a januári döntőbe pedig a 10 legjobb csapat jut be. Karbantartási munkák kezdődtek a Budapest-Dombóvár-Pécs vasútvonalon, ezért október elejéig több szakaszon is változik a közlekedés, és pótlóbuszokra is számítaniuk kell az utasoknak. A MÁV több helyen dolgozik a pálya rossz állapota és a korábban bevezetett sebességkorlátozások megszüntetése érdekében. A legnagyobb munkát Mecsekalja-Cserkút és Bicsért között végzik, ahol síneket cserélnek és a vágányt is átépítik. Sárbogárd és Dombóvár között éjszakánként dolgoznak a pályán. A karbantartás várhatóan október 8-án fejeződik be. szorványosan emelkedhet a koronavírus fertőzések száma a következő időszakban, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A legutóbbi szennyvízvizsgálatok szerint, bár országosan nem változott jelentősen a vírus örökítő anyagának mennyisége, több településen mégis kimutatták. Kaposvár is ezek közé a települések közé tartozik, itt azonban továbbra is alacsony a vírus koncentrációja. Az adatok alapján a következő időszakban elszórtan több fertőzésre lehet számítani.
0: Időjárás jelentés.
8: Napközben változóan felhős, időnként napos idő várható, csapadék nem valószínű, a szél pedig többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet 19 fok körül alakul.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: Reklám.
1: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Spirit Auto, Kaposvár, Árpád utca 37-39.
2: Ezúttal a Kovalszky meg a Vega tölti meg a Pannon Lovas Akadémiát a Kán egyetemi napokon. Szeptember 25-én pénteken egy fergeteges bulira várunk. Kapunyítás 7:30-kor, koncertkezdés este 9-kor. Légy részese a Kán egyetemi napok legnagyobb buliának. Ingyenes buszjárat gondoskodik a kényelmedről. Jegyek elővételben a kaposvárinapok.hu oldalon kaphatók.
3: Hogy miért a Hírofon? Szakértelem, megbízhatóság, segítő készkiszolgálás, új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a Hírofon a szolgáltatóházban, a DigiVolt helyén.
4: Gyere el tesztvezetni szeptember 24-e és 27-e között a Kaposvár Kár Cseri szalonjába, és nyerj egy kínai utat, vagy akár nyerd vissza megvásárolt autódárát. Rendkívüli akciók és finanszírozási feltételek csak ezen a hétvégén, hosszabbított nyitvatartással, még vasárnap is. Kaposvár Kár Cseri, a Rákóczi focipálya mellett. Cseri, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
5: Társasházban élsz?
6: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
5: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
6: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
5: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
6: És a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
5: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
6: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
7: Bajság van a laptopokon, sziasztok! Bocsánat, hogy rossz hírrel zavarok, de jó, ha tudtok róla, hogy a Microsoft tegnap egy újabb hibát ismert el a Windowsok legújabb frissítésével kapcsolatban, ami még az eddigieknél is látványosabban rontja a rendszer működését egyes gépeken, akinél ugyanis befigyel a szóban forgó úgynevezett bug, azaz hiba, bogár, azoknál az asztal helyett egy fekete képernyő jelenhet meg, miután megpróbáltak bejelentkezni a gépbe. Hájháj, úgyhogy most javítgatják ezt a dolgot, csak azért mondom, hogy ha bekapcsoljátok a gépet, és csak fekete a képernyő, nem akar tovább menni, nem töltődik be az asztali munkamenet automatikusan, akkor az esemény naplóban egyébként az összeomlást jelző hibaüzenet található meg, és akkor vissza lehet csinálni a dolgokat azzal, hogyha visszaállítunk egy korábbi időpontot, eseménypontot. Tehát ezekről, ha valaki nem ért hozzá, érdemes utána olvasni, megtanulni, hogy hogyan lehet ilyet csinálni, és helyreállítani a saját gépét. Egyébként a hibát már javítják, nem sokára megvan a jó verzió.

0: Cranberries legendája a lejátszóban. Kellemes délutánt kívánok, 5 perc múlva lesz 3:45. Ha az iméntiekben ugye Windows kapcsán technológiáról esett szó, akkor most a Google kapcsán mesélek nektek valami érdekeset. Ugye az nem újdonság, hogy nagy a verseny a tech cégek között, az úgynevezett adatközpontok építése kapcsán, de képzeljétek, nem csak a Földön. Elon Musk vállalata a SpaceX és Jeff Bezos cége az Origin is arra törekszik, hogy az űrbe telepítsen ilyen egységeket, és a jelek szerint ebből a Google sem akar kimaradni. Úgyhogy a New York Times beszámolója szerint a vállalat a jövő hét folyamán indíthatja útnak azt a nagyjából hűtőszekrény méretű műholdat, amely egyetlen szervernek megfelelő számítási teljesítményen rendelkezik. A tervet ismerő források szerint az eszköz egyelőre csak egy prototípus, hogy kipróbálják, hogy hogyan működik a Föld körüli pályán egy ilyen szerver központ. De hát a lényeg az, hogy a nap fényét felhasználja non-stop, 24 órában 7/7 nap használni tudja a vállalat a bolygó körül keringő, mesterséges intelligenciát kiszolgáló adatközpontok energia ellátására. Márpedig, ha a megoldás beválik, bizony az jelentős előrelépés lenne, jelenleg ugyanis a földi adatközpontok működése nagyon komoly környezetterhelést jelent. Persze, csomó áram kell hozzá, hűteni kell, mert nagyon felmelegednek, ezért van például az, hogy Mark Zuckerberg és a Facebook ilyen adatközpontja egy része már a sarkkörhöz közel van, a jégbe, a hidegbe, mert így könnyebb hűteni. A világűr, mint tudjuk, meglehetősen hideg, ezért ez is jó opciónak tűnik, az már más kérdés, hogy az adatforgalmat valahogy meg kell oldani kábel nélkül. Szóval a dolog meglehetősen kísérleti jellegű még, de azért hosszú távon megérős lesz, a 2030-as évek közepére ugyanis már vélhetőleg technikailag minden megoldható és űrbeli adatközpontok lesznek. Ja, hát azok még úgy nagyon hiányoznak, éppen a minap néztem egy kis videót arról, hogy jelen pillanatban a Föld körül 40 ezer darab mesterséges objektum, műhold, stb. Kering.
1: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2. Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: Még egy picit várni kell, hiszen este 7 órakor lesz majd a TV híradó, de azért már is elmondjuk a legfontosabb témákat a Kapos TV ma esti híradójából. 3 napon át ismét Kaposvár a honi állattenyésztés fellegvára, ma délelőtt elstartolt a Kán egyetemi napok, több 10 000 látogatóra számítanak a szervezők idén is. Egy különleges életmentő készüléket mutattak be tegnap Hajmáson, ezzel a mentősök adott esetben 50%-kal is javíthatják a túlélési esélyeket. Régi használati tárgyakból, paraszti eszközökből készít szobrokat egy várdai alkotó. Tóth György munkáit most a kormányhivatal galériájába lehet megtekinteni. Ezzel a tévés műsor ajánlóval búcsúzom és köszönöm a figyelmet. 5 órától már bekapcsolva a zenegép, bekészítve több 100 kiváló sláger holnap reggel 7 óráig, illetve hát óránként a hírekkel Patricia jelentkezik majd. Kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra, sziasztok!
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.

0: Itt az ideje, hogy minket hallgass. Rádió Most. FM 91.2. Reklám.
1: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el, és próbáld ki tesztvezetésen!
2: Kia. Movement that inspires.
3: A Depeche Mode dobosa, szimfonikusok, férfi kar és ismert magyar énekesek egy színpadon. December 10-én az MVM Dome-ban felcsendülnek a Depeche Mode legendás dalai. Minden megyeszékhelyről koncertbuszok indulnak a helyszínre. Foglalj helyet! 101hang.jegy.hu.
1: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
4: A családi programban akkor mindig ugyanazt a játékot játsszuk. Bőröndök, babakocsi, hűtőtáska, még egy táska, és jó lenne, ha mi heten is beférnénk. A családi kirakós megoldása a Volkswagen Tyron. Az SUV, amelyben elegendő tér van mindennek és mindenkinek, már 12.790.000 forinttól elérhető. További részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
5: Volkswagen.
6: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
7: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigyel azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
8: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
9: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Idén is közös zenéléssel ünnepli Kaposvár a Zene Világnapját október 1-én. A programot immár 15. alkalommal szervezi meg a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola. A jubileumi rendezvényen várhatóan közel 500-an vesznek részt óvodásoktól a felnőttekig. Délelőtt 11 órakor a Kossuth téren közös éneklésre várják a résztvevőket, amelyhez a Somogy Zenekar biztosítja a zenei kíséretet. A program után táncház következik az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola közreműködésével. A zene azonban délután sem hallgat el. A város több pontján kórusok, zenekarok, szólisták és diákok adnak műsort. A szervezők célja, hogy ezen a napon minél több kaposvárihoz eljusson a zene, és közös élményé váljon az ünneplés. Megújul az a Petőfi utcai épület, ahol a Tulipános Bölcsöde és az Idősek Klubja működik. A több mint 600 millió forintos uniós beruházás során korszerűsítik az épületet, többek között új nyílászárókat és világítást kap, valamint szigetelik is. A bölcsödében a tárolóhelyeket is bővítik, így új helyet alakítanak ki a babakocsik és a kerti játékok számára, és az akadálymentesítés is megvalósul. A fejlesztésnek köszönhetően kényelmesebb és energiahatékonyabb környezetben működhet majd mindkét intézmény. Szombaton 18 órakor a Kaposvár arénában kezdi meg a bajnoki szezont a Kométa KVG Kaposvári KK. A Somogyi együttes első ellenfele a Szeged gárdája lesz. A felkészülést több sérülés is nehezítette, ezért néhány játékos még nem állhat a csapat rendelkezésére. A szezon első hazai mérkőzésére várják a szurkolókat is. A kaposváriak kedden már idegenben folytatják, akkor a Szolnok otthonában lépnek pályára. Baktériumokat elpusztító vírusok fejlesztésén dolgoznak a Debreceni Egyetemen. A kutatók olyan készítményeket szeretnének létrehozni, amelyek később a kórházi fertőzések kezelésében is használhatók lehetnek. Az egyetemen már külön laboratórium is működik, a szakemberek pedig most azon dolgoznak, hogy az eredményekből biztonságosan alkalmazható készítmények szülessenek. A cél, hogy a kutatás eredményei később a betegek kezelésében is hasznosíthatók legyenek. 10 évvel a megszűnése után, október 8-án újraindul a Népszabadság. A lap ezúttal online újságként és nyomtatott heti lapként jelenik meg. az internetes oldalon közéleti és gazdasági hírek, háttéranyagok, elemzések és interjúk kapnak helyet, a heti lap pedig a hét fontosabb témáit dolgozza fel. Az új szerkesztőség élén Tóth Ákos főszerkesztő áll, a nyomtatott kiadvány az induláskor 64 oldalas lesz. A kiadó tervei szerint a Népszabadság tartalmai a Népszavával is szorosabban összekapcsolódnak majd.
0: Időjárás jelentés.
9: Este változóan felhős idő várható, helyenként kisebb eső vagy zápor is kialakulhat. Az éjszaka folyamán tovább csökken a hőmérséklet, hajnalra 6 fok körül alakulnak majd a csúcsok.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Nekem a régi az ugyanolyan ég, neked a műanyag az ugyanaz

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
2: Ha a lefolyót beszélni tudna...
3: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
2: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Ősd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
4: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
5: Tudtad, hogy a kerted is segíthet a város tisztább levegőjén? Egy fa, egy bokor, néhány virág mind hozzájárulhat ahhoz, hogy tisztább legyen a környezetünk levegője. Van egy szabad sarok a kertedben, ültess bele életet, mert minden elültetett növény egy apró lépés egy zöldebb, élhetőbb város felé. Gondolj a jövőre, gondolj a környezetedre, és ültess ma! Ültess, gondolsz, zöldíts! Tegyünk együtt egy tisztább, zöldebb Kaposvárért.
6: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Zenemaraton itt, most. Rádió Most.

0: Reklám.
1: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt. Igen. Szeptember 24-e és 27-e között próbáld ki a Nissan modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess! Várunk a Nyitrai Autóház Szekszárdi és Kaposvári Nissan márka kereskedéseiben. Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
2: Jó estét kívánok! 2026. szeptember 25-e, péntek este 6 óra van. A Rádió Most helyi hír összefoglalóját a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Elkészült az új kaposvári buszmenetrend. Egyhangulag elfogadta Kaposvár közgyűlése az új helyi autóbuszmenetrendet, amely november 1-én lép életbe. A menetrend előkészítése komoly szakmai és közösségi munkát igényelt. A nyáron megtartott lakossági fórumokon a kaposváriak közvetlenül is elmondhatták észrevételeiket, kéréseiket, ezeket pedig a Kaposvári Közlekedési ZRT szakemberei beépítették a végleges javaslatba. A közgyűlés ülésén elhangzott, hogy az új menetrend így nem csak szakmai tervezés eredménye, hanem széleskörű társadalmi egyeztetés nyomán született meg. Novembertől havonta mintegy 170-nel több buszindulás lesz a városban, ezek közül több mint 80 hétvégén közlekedik majd. A többletszolgáltatás elsősorban a nagyobb forgalmú célpontok, például a kórház jobb elérhetőségét, valamint a munkába és iskolába járás könnyítését szolgálja. A változás évente mintegy 97 000 kilométerre növeli a buszok által megtett utat. Újdonságként 3 midibuszos útvonal is indul. A kisebb járművek olyan utcákba és területekre is be tudnak jutni, ahová a nagyobb autóbuszok méretük miatt nem. Így új járatok szolgálják majd ki a Búzavirág utca, Pipacs utca térségét, a Zaranyi lakótelepet és a Nyár utca felső szakaszát. Ikonikus illat árasztja el hamarosan Kaposvárt. Begyújtották ma a mészkemencét a kaposvári cukorgyárban, ezzel megkezdődött a 133. cukorrépa feldolgozási kampány. Az idei szezonban is több ezer hektárról érkezik cukorrépa a gyárba. A nyári hőség és az aszály ugyan megviselte a termést, a gyár szakemberei azonban bizakodók. A feldolgozás jövő héten indul és várhatóan 85 napig tart. A kaposvári üzem idén is 3 műszakban dolgozik. A cukorrépa nagyjából fele közúton, fele pedig vasúton érkezik az ország egyetlen működő cukorgyárába. Megújulnak a Honvéd utcai orvosi rendelők. Korszerűsítik a Honvéd utca 22 szám alatti 2 felnőtt házi orvosi rendelőt Kaposváron. A 200 millió forintos uniós támogatásból megvalósuló beruházás során felújítják a rendelők belső tereit, korszerűsítik a fűtést és a világítást, valamint ahol szükséges, kicserélik a nyílászárókat. Az épület földszintjét hőszigetelik, és akadálymentes parkolót, illetve mosdót is kialakítanak. A 2 házi orvosi körzethez összesen több mint 3500 kaposvári tartozik, így a fejlesztés sok beteg számára jelent majd kényelmesebb körülményeket. Megújul a tulipános bölcsőde és az idősek klubja. Több mint 600 millió forintos uniós támogatásból újul meg a Petőfi utcai épület Kaposváron, amely a tulipános bölcsődének és az idősek klubjának is otthont ad. A beruházás során korszerűsítik az épületet, többek között a nyílászárókat, a világítást és az elektromos hálózatot, valamint hőszigetelést is felhelyeznek. A több mint 100 férőhelyes bölcsödében új tárolókat alakítanak ki, és az akadálymentesítés is megvalósul. Az energetikai fejlesztéseknek köszönhetően az épület energiahatékonyabbá válik, így a bölcsödébe járó gyerekek és az idősek klubjának látogatói is komfortosabb környezetben tölthetik mindennapjaikat. Könyvek kerültek a kórházi várókba. Már olvasnivaló is várja a betegeket és a dolgozókat a Kaposi Mór Oktató Kórházban. A Takács Gyula könyvtár támogatásával ugyanis olvasópontot alakítottak ki az intézményben gyógyulók számára. A kezdeményezés iránt már most nagy az érdeklődés, a könyvek ugyanis gyorsan fogynak. A gyermekosztályon pedig külön a kisbetegeknek válogatott könyveket, meseregényeket is elhelyeztek. 15-ödjére muzsikál Kaposvár a Zenevilág napján. Október 1-én a Zene Világnapján 15. alkalommal rendezik meg a Muzsikál Kaposvár programot. A jubileumi esemény főszervezője a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola, amely idén is várja a város óvodásait, iskolásait, kórusait, zenekarait és zeneszerető közösségeit. A programokban csaknem 500-an vehetnek majd részt. A nap egyik kiemelt eseménye a délelőtt 11 órakor kezdődő közös éneklés a Kossuth téren, amelyet a Somogy zenekar kísér. A közös éneklés után az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola táncházzal várja a résztvevőket. Délután pedig Kaposvár több pontján is felcsendül a zene. Kórusok, hangszeres együttesek, szólisták és osztályközösségek adnak műsort. A szervezők arra biztatják a résztvevőket, hogy már a Kossuth térre vezető úton is énekeljenek, így az egész városban érezhető lesz a Zene Világnapjának hangulata. Tűz volt Ádándon. Meggyulladt az avar szerda délután Ádándon a Hétvezér utcában. A tűz 7 ingatlan kertjében pusztított. A helyiek, valamint egy szabadnapos tűzoltó megkezdte az oltást, majd a siófoki hivatásos tűzoltók fékezték meg az épületek felé terjedő lángokat. A tűz kárt tett a kerítésekben, felemésztett 20 kerítés oszlopot. Fokozottan ellenőrizték a kaposvári közlekedőket. Fokozott közúti ellenőrzést tartottak kedden Kaposváron és a környező településeken a somogyi rendőrök, a készenléti rendőrség munkatársaival közösen. A szabálytalankodók kiszűrésében drónok és civil rendőrautók is segítették a járőröket, emellett finn módszerrel is ellenőrizték a sofőröket. Az akcióban csaknem 600 járművezetőt állítottak meg, és 32 esetben intézkedtek. Többek között gyorshajtás, biztonsági öv használatának elmulasztása, vezetés közbeni mobiltelefonozás, valamint az elsőbségi és irányváltoztatási szabályok megszegése miatt. Hírhet somogyi bűnügyekről beszélnek Kaposváron. Ismert somogyi bűnügyek kerülnek terítékre november 10-én a kaposvári Takács Gyula könyvtárban. Az Életelleni Bűncselekmények Podcast két műsorvezetője, Dulai Péter és Vörös András érkezik a városba. A beszélgetésen többek között a Zákányi kisfiú meggyilkolását és a Fonói kettős gyilkosságot is felidézik. A két műsorvezető beszélgető társa Vadóc Attila bíró, a kaposvári törvényszék szóvivője lesz. Szombaton kezdődik a bajnokság a kaposvári kosarasoknak. Szombaton megkezdi a bajnoki szezont a Kométa KVG Kaposvári KK. A csapat 18 órától a Szegedet fogadja Kaposvár arénában. A felkészülést több sérülés is nehezítette, így néhány játékos továbbra sem állhat a csapat rendelkezésére. A klub célja, hogy a sérültek megfelelő rehabilitáció után térjenek vissza. A szombati mérkőzés után kedden újabb találkozó vár a kaposváriakra, akkor a Szolnok otthonában lépnek pályára.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
2: Este változóan felhős idő várható, helyenként kisebb eső vagy zápor is kialakulhat. Az éjszaka folyamán tovább csökken a hőmérséklet, hajnalra 6 fok körül alakulnak majd a csúcsok.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Társasházban élsz?
2: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
1: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
2: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
1: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
2: és a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
1: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
2: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Zenék folyamatosan, megállás nélkül. Megállás nélkül. Megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Most híreit hallják, én Pál Patrícia vagyok. November 1-én lép életbe Kaposvár új buszmenetrendje, amelyet egyhangulag fogadott el a város közgyűlése. A menetrend a nyári lakossági fórumokon összegyűjtött javaslatok alapján hosszas szakmai és közösségi egyeztetéssel készült. Havonta mintegy 170-nel több buszindulás lesz, ebből több mint 80 hétvégén, így évente csaknem 97 ezer kilométerrel nő a buszok által megtett út. Három új midibuszos járat is indul, a kisebb járművek a Buzavirág utca, Pipacs utca térségét, az Aranyi lakótelepet és a Nyár utca felső szakaszát szolgálják ki. Az első két hónap tapasztalatai alapján szükség esetén tovább módosítják majd a menetrendet. Ismét megrendezik a Kakukk Kupa helyismereti vetélkedőt Kaposváron. A Takács Gyula könyvtár a 7 és 10. évfolyamos diákok 3-4 fős csapatait várja. A résztvevők 4 fordulóban játékos feladatokon keresztül fedezhetik fel Kaposvár történetét és érdekességeit. Nevezni október 2-ig lehet. A részvétel ingyenes, de könyvtári tagság szükséges. Az első 3 forduló online zajlik, a januári döntőbe pedig a 10 legjobb csapat jut be. Fokozott közúti ellenőrzést tartottak kedden Kaposváron és környékén a rendőrök. A sofőröket civil autókkal és drónokkal is figyelték, emellett alkoholszondát is használtak. Összesen közel 600 járművezetőt ellenőriztek, 32 esetben pedig szabálytalanság miatt intézkedtek. Leggyakrabban gyorshajtás, a biztonsági öv mellőzése, mobiltelefonozás, illetve az elsőbségi szabályok megszegése miatt. Szeptember végéig pályázhatnak az óvodák a Zöld Óvoda címre. A kezdeményezés azoknak az intézményeknek a munkáját ismeri el, ahol a környezetvédelem és a fenntarthatóság a mindennapok része, és a gyerekek játékos formában tanulnak a természetvédelméről. A pályázatokat kizárólag online lehet benyújtani. A Zöld Óvoda cím szakmai elismerés, egyben belépési lehetőség is a Magyarországi Zöld Óvodák hálózatába, ahol az intézmények egymás tapasztalataiból és jó gyakorlataiból is tanulhatnak. 10 évvel a megszűnése után, október 8-án újraindul a Népszabadság. A lap ezúttal online újságként és nyomtatott heti lapként jelenik meg. Az internetes oldalon közéleti és gazdasági hírek, háttéranyagok, elemzések és interjúk kapnak helyet, a heti lap pedig a 7 fontosabb témáit dolgozza fel. Az új szerkesztőség élén Tóth Ákos főszerkesztő áll, a nyomtatott kiadvány az induláskor 64 oldalas lesz. A kiadó tervei szerint a Népszabadság tartalmai a Népszavával is szorosabban összekapcsolódnak majd.
0: Időjárás jelentés.
1: Este változóan felhős idő várható, helyenként kisebb eső vagy zápor is kialakulhat. Az éjszaka folyamán tovább csökken a hőmérséklet, hajnalra 6 fok körül alakulnak majd a csúcsok.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Egy 6-tagú kutatócsapat nyerte el a biológiai Ig Nobelt. Ők azt kutatták, hogy ha különböző napszakban, különböző hőmérsékleten lépsz rá egy mérges kígyó különböző testrészeire, mekkora eséllyel fog rohadt agresszíven átsegíteni a túlvilágra.
2: Milyen finoman fogalmaztál.
1: Mondjuk ezt nagyjából borítékolni tudnám, hogy akár reggel, akár a lemenő nap romantikus fényénél lépsz rá egy mérges kígyó bármelyik testrészeire, az... meg fog marni. Még akkor is, hogyha éppen rakszett számokat, vagy esetleg gyermekdalokat dudorászol közben.
0: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. A pillanat a tiéd.

0: Rádió most. Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Jó estét kívánok! 2026. szeptember 25-e péntek van, 20 óra. Ez itt a Mutató Szolgáltató magazin műsor. Köszöntöm hallgatóinkat, én Rót Balázsi Hunor vagyok. Mai műsorunkban, amelyre szeretettel invitálok minden hallgatót, szó lesz a Kompur Fotóklubról, a Senior Színjátszó műhelyről, a gyerekek helyes táplálásáról és a közösségi média negatív hatásairól is. Már kezdünk is, hangosítson! Több évtizede gyűjti össze a fotózás szerelmeseit Kaposváron a Kompur Fotóklub. A civil szervezet folyamatosan várja az új tagokat, a fényképezés iránt érdeklődőket. A klub munkájáról és a fotózás rejtelmeiről Bedő Kornélt, az egyesület elnökét Széki Éva kérdezte.
2: Hogy kell elképzelni a klub életet, gondolom rendszeresen találkoztok.
3: Így van, ezt pont múltkor jegyezte meg a MAFOSZ elnöke, hogy azért a heti rendszeres találkozás azért az elég sok, és hát mi gyakorlatilag, amióta az eszemet tudom, meg amióta a fotóklubba járok, nyár kivételével minden héten, hétfőn találkozunk, az Agórában este 6-kor, és hogyha valaki kedvet érez a fotózást iránt, akkor szeretettel várjuk.
2: És mit csináltok ott? Megbeszélitek a témákat, ötleteket adtok egymásnak, elemzitek a képeket?
3: Ez mind benne van. Hát először is minden fél évvel egy megalkotjuk a programunkat. Általában tematikus fotósétával kezdjük, most úgy mondom, hogy kezdjük, most én ugye pedagógusként tanévekbe gondolkodom, tehát így szeptemberben a tematikus fotóséta, meg ugyanez van tavasz végén, amikor valamilyen témát kitalálunk, és akkor ezt a témát kell a klubfoglalkozás nem is az egész ideje alatt, hanem mondjuk egy fél óra alatt megfotózni itt a belvárosba, és akkor utána megnézzük őket, és megbeszéljük, hogy kinek sikerült akár egy elvont fogalmat jól rögzíteni.
2: Már mindenki, vagy majdnem mindenki a telefonjával készít fényképeket, gondolom a klub tagjai ezért ragaszkodnak a fényképezőgéphez.
3: Szégyellem magam, mert hogy én is nagyon sokat fotózok telefonnal. Nyilván a komoly természetfotókat azokat rendes fényképezőgéppel fotózom le, de úgy egyébként nagyon sokat használom a telefonomat fényképezésre, és hát a mai telefonok azok jobbak, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt a kompakt fényképezőgépek, az biztos, hogy jobbak.
2: Mi kell egy jó fotóhoz?
3: Ha tudatos, mert véletlenül is lehet jó fotót csinálni, csak ugye azt nehéz megismételni. Hát ha tudatos, akkor kell egyfajta látásmód, egy cél. Azt különbözteti talán meg a fotósta nem fotóstól, hogy amikor meglát valamit, akkor egyből két dimenzióba elképzeli a képet. És hogy mit lehetne abból a szituációból kihozni. És talán ez a tudás, hogy már előre látom azt, hogy milyen lesz az a képen. Ha ez nincs meg, akkor úgy nehéz, akkor az olyan vaktyúk is találszemet alapon működés.
2: De gyakorlással ez fejleszthető, lehet egyre jobb és jobb képeket csinálni?
3: Hogyne. Sőt, nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy jött egy új tagunk, aki mondjuk azt, hogy nem különösebben fotózott előtte komolyabban, és volt olyan, hogy a következő évnek a kiállításán, mert ugye minden évben tartunk egy kiállítást, olyan képet csináltak, ami valakinek az volt a kedvence az összes kép közül. Tehát lehet fejlődni, nyilván lehet gyorsabban is. Az, hogy valaki hogy fejlődik, nyilván függ attól is, hogy milyen a látásmódja, de ez ugyanúgy fejleszthető, mint bármilyen más. Ahogy szokták mondani, hogy hány órát kell ahhoz gyakorolni, hogy valaki egy hangszerre játszon, hát itt is ez valahol azért ez megvan. Persze vannak tőle tehetségek, aki csak úgy sziporkázik és ontja magából az izgalmasabbnál izgalmas fotókat.
2: Sok mindent említettél, hogy mi kell egy jó fotóhoz, egy valamit nem, pedig te, mint természetfotós, biztos tudod, hogy óriási türelem is kell a fotózáshoz.
3: Hát igen, szokták kérdezni tőlem, amikor mondjuk egy jó pillanatot elkapok, hogy mennyi ideig készült ez a fotó. És akkor általában ugye két válaszom van. Az egyik mondjuk az, hogy 20 évig, mert mondjuk 20 év kellett ahhoz, hogy én eljussak A pontból B pontba, és a B pont ez a fotó, hát illetve néhány ezred másodpercig. Az, hogy konkrétan mondjuk lesben ülés az mennyi ideig tart, hát az sokáig. És olyan is van, hogy az ember mondjuk kimegy egy nap, semmi, másiknak semmi, és akkor egy a harmadik nap lesz valami, de szerintem az a legfontosabb, hogy az ember pozitívan álljon hozzá, és ne legyen csalódott attól, hogy éppen valami nem úgy alakult. Akkor kerülni, amikor sikerül valamit lefotó.
2: Illékhez szoktátok ezeket a fotókat retusálni, most már Photoshoppal mindennel gyönyörű fotókat lehet készíteni, vagy ti megmaradtok annál, amit lőttetek?
3: Ugye ez műfajtól függ. Tehát természet fotónál és hírfotónál ott nem szabad belenyúlni. Tehát valaki belenyúl egy természetfotóba, akkor onnantól kezdve hitelét veszti, és és gyakorlatilag már nem lesz belőle igazi természetfotós. Hát volt egyébként ilyen azért a világtörténelem során, hogy tudom, BBC fotópályázatnál idomított farkas volt, hát ugye az se igazán etikus dolog. Másfajta képeknél ott lehet. Tehát meg általában ki van írva a fotópályázaton, hogy mi az, amit megengedett. És vannak olyan kreatív fotópályázatok, ahol semmi kikötés nincs. Tehát majd, hogy nem Photoshoppal megrajzolhatom én a képet kis túlzással, de hát ott pont a kreativitást értékeli a zsűri.
2: Te egy középiskolában tanítasz, sikerül-e fiatalokat megszólítani a fotózás terén, érdekli-e őket a fotózás?
3: Igen, sőt, hát most el is mondhatom akár, mert két hét múlva lesz a díjkiosztó, az országos diák fotópályázat díjkiosztója, és az egyik tanítványom az egyik kategóriába harmadik, és egy másik kategóriába pedig második helyezést ért el.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Mi van akkor, ha valakinek gyerekkora óta ott motoszkál a fejében, hogy egyszer jó lenne színpadon állni, szerepet játszani, kipróbálni magát, csak éppen soha nem volt elég bátor hozzá? És mi van akkor, ha valaki 40, 50, 60 vagy akár 70 évesen jön rá arra, hogy talán mégsem szeretné ezt az álmát örökre magában hagyni? A színjátszás ugyanis nem feltétlenül a fiatalok kiváltsága. Lehet játék, önismeret, felszabadulás és nem utolsó sorban egy olyan közösség, ahol újra felfedezhetjük önmagunkat és egymást. Éppen ezért indul össze Kaposváron a Senior Színjátszó Műhely Sarkadi Kis János színművész vezetésével. A részletekről Györfi Betta érdeklődött.
2: Mi volt az a pillanat vagy felismerés, amiből jött az ötlet, hogy szükség lehet egy ilyen senior színész képzés, vagy inkább műhely, vagy
3: képzés,
2: minek nevezzük?
3: Képzés, igen, itt a játék a szavakkal az nagyon érdekes, mert ugye a képzés az elvileg azt jelenti a mai köznyelvben, hogy ad is valamilyen papírt. Ez korántsem erről szól ez a dolog, és az egésznek az alapja az, hogy én nagyon-nagyon sok év óta készítek föl a Színművészeti Egyetemre fiatal palántákat, színész palántákat, akik majd egykor színészek lesznek. Büszkén mondhatom, hogy nem egy már az is lett belőlük, van, akit éppen most vettek föl, és engem mindig nagyon-nagyon izgatott és jó impulzusokkal is töltött el a fiatalságnak a lendülete. Óhatatlanul a tanítványaim között volt olyan, és akinek viszont nem sikerült a felvételie, és valami benne maradt. Benne maradt ebből a fajta kiteljesedésből, egy teljesen más szakmát választott nyilván, és akkor felmerült ez a dolog egy beszélgetés alkalmával, hogy hát miért nem csinálunk egy ilyet olyan embereknek is, akiknek valahol álma volt az, hogy ők színpadon lehessenek, hogy legalább kipróbálhassák magukat, hogy megnézzék, hogy áll ez nekik, vagy csak kacérkodtak a gondolattal, de mégsem merték soha megpróbálni. És akkor azt mondtuk, hogy hát jó, hát lett egy nagyon szép kis üzlethelyiségünk a főutcán, ami most éppen tatarozás alatt van, de októberre elkészül, akkor van egy helyszínünk is, akkor hirdessük meg, lesz, ami lesz, és hogyha 10 ember lesz, akkor azzal már érdemben foglalkozni, és alapvetően nem is az a célunk nekünk, hogy itt ugye profi színészeket neveljünk ki, hanem a közösségteremtés. Én azt látom, hogy nagyon-nagyon sok magányos ember van körülöttünk. És még mondom ezt úgy, hogy magányos, úgy, hogy közben kapcsolatban, házasságban, ilyen társas magányban élő emberek vannak. Nagyon sok ember él úgy valakivel, de úgy eltelnek a napok, és nincsenek olyan lehetőségek, amikor közösségekben, mint régen ugye voltak ezek a dalkörök. Jó, most nyilván nem akarom elvenni, hiszen Kaposváron is nagyon sok ilyen lehetőség van, de nem tudom, régen römi klubok, dominó klubok, játékklubok, mindenféle, ahol az emberek kommunikálni tudnak egymással, és nem csak a telefonjukon üzengetnek egymásnak, hanem találkoznak, és ugye olyan egymásból fakadó impulzusok érik őket, amikből táplálkozhatnak, új barátságok születhetnek, netán szerelmek születhetnek, stb. Tehát az alapvető célunk ez volt, egy közösséget teremteni, és egy álmodtunk egy 10-12 főről. És meghirdettük ezt egy 3 héttel ezelőtt, és egy hónapot adtunk magunknak, és hát láss csodát, még nem járt le a jelentkezési határidő, de már 52-en vagyunk.
2: Az igen, és ez így egy csoport lesz?
3: Nem, hát nyilván ez nagyon sok mindent fölülírt. Nagyon-nagyon örültünk ennek a dolognak, mert egyrészt az a fajta aktivitás, meg kíváncsiság, ami most jellemzi ezeket a jelentkezőket, hát az nagyon inspirált minket is. Tehát, hogy akkor erre van igény, hogy kíváncsiak az emberek, hogy szeretnének valahova tartozni.
2: És elmondják, hogy miért jelentkeztek? Hogy mi hát volt az...
3: Képzeld el, hogy ami a legérdekesebb ebben, hogy a jelentkezők között van. Egyébként így is hirdettük meg, hogy 35 éves kortól 99 éves korig. A legidősebb jelentkezőnk 80 éves.
2: Aj, de szép!
3: De nagyon sok nyugdíjas van, de vannak orvosok, vannak kőművesek, van ügyvéd, van állatorvos. Tulajdonképpen a világ minden szegmenséből foglalkozást tekintve vannak jelentkezők, vannak diákok, óvónő, Tehát, hogy nagyon-nagyon érdekes, hogy virágkötő, és nem akarok mindent felsorolni, de hogy egy olyan vegyes válogatott, mint egy jó csalamádé gyűlt össze, hogy ugye ez most egy elég komoly logisztikát, pici fejtörés, de jó értelemben vett fejtörést okozott nekünk, és hát most lett igazából teljes a csapatunk, hiszen ugye nem csak én fogok foglalkozni velük, én viszem a színész mesterség, ha lehet így ilyen kicsit nagyképűen fogalmazni részét. Lesz egy nagyon kedves logopédus beszédtanárunk Zalavári Eszter személyében. Fehér Beáta felel majd az ilyen önismereti órákért, de ez is mindenképpen színház közelítő szempontból, tehát valahogy a fókusz ez mindig a színház lesz, és majd egy közös előadás ugye a végén, a végcélunk, de egy ilyen csoportos önismereti foglalkozások, illetve most csatlakozott nagy örömünkre végén hozzánk Forgács Petra, táncos koreográfus, aki meg majd ezeket a koreográfiákat, illetve a táncórákat fogja tartani. Tehát egy nagyon-nagyon komplex dolog lett belőle.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Folytatjuk interjúnkat Sarkadi Kis János színművésszel a hamarosan induló Senior Színjátszó műhelyről.
2: Mire számítasz? Ez egy véges időn belül lezajló kis program lesz azoknak, akik most jelentkeztek, vagy egy tartós közösség tényleg, vagy később újabbak csatlakoznak, esetleg még nagyobb.
3: Nyilván lesz, aki nem morzsolódik, nyilván lesznek majd újak hozzá. Ha elindulunk ezzel az 50 emberrel, vagy 52-vel, akkor ezt 5 csoportra fogjuk osztani, hiszen azért nyilván úgy éri meg a foglalkozásoknak a koncentrációját, azért nem lehet ennyi fel, tehát 50 ember fele nem lehet. Maximum egy egyetemen előadást lehet tartani, vagy meg lehet közösen nézni egy, akár felvételül egy jó színi előadást, ilyesmiket is tervezünk majd, de ezek mind fakultatív dolgok lesznek, tehát azt, amit mi vállalunk, az a havi 4 óra, ezek az előbb felsorolt témákban, ezeket ugye nekünk teljesítenünk kell, emellett majd egyébként tervezzük beépíteni a vívást, a jógát, tehát nagyon-nagyon sok olyan érdekes dolog lesz még, az éneket, ugye, ami egy szintén nagyon-nagyon fontos dolog, és ugye elkezdjük az alapoktól, hiszen lesz, aki nyilván valamilyen picike múlttal érkezik már, de lesz, aki teljesen idézőjelbe tetten színházszűzen érkezik hozzánk, de kíváncsi, tehát nagyon-nagyon sok mindenhez kell majd alkalmazkodni, de ez benne a baromi érdekes, és ez benne a nagyon nagy kihívás számunkra, hogy rengeteg ember, rengeteg lélekkel, de mégis egy közösséget szeret kialakítani, 5 közösséget, aztán egy nagy közösséget, és hát ugye megtaláltuk ezt a Senior Színész Műhely kifejezést, rövidítve lettünk mi a SESIM, úgyhogy szeretnénk majd, hogyha ez a köztudatban egyelőre itt Kaposváron így egyre jobban beszivárogna a fejekbe, tényleg nagyon nagy boldogság számunkra az, hogy ennyi érdeklődő van.
2: A motivációjuk szerinted az, hogy színpadra álljanak, vagy ahogy említetted, az önismeret azért nagyon fontos kérdés ebben a közösségépítés mellett, hogy egyfajta új helyzetben próbálják ki magukat, hogy egyáltalán mondjuk egy gyerekkori álmuknak volt-e valóság alapja, vagy elengedjék, vagy tényleg ez csak egy önismereti út, hogy egy másik oldalunkat fedezzünk fel.
3: Nagyon jól fogalmaztad meg, mert igen, az önismeret nagyon fontos, ezért is építettük bele ezeket az önismereti órákat, ezeket a csoportos, nem használnám egyáltalán terápia kifejezést, de az önismeret az egy nagyon-nagyon fontos út, és nagyon-nagyon fontos egy színész életében is. Én, aki ugye 30 éve pályán vagyok, nekem is néha szükségem van olyan fajta tükrökre az életemben, amik visszaigazolnak jó és rossz döntéseimet, akár az alakításokkal kapcsolatban, ugye jó esetben ilyenkor a kritikusok írnak róla, rosszat vagy jót, azt az embernek el kell fogadnia, de nyilván önmagával is tisztában kell lennie az embernek, hogy most ez jól sikerült, nem jól sikerült, úgyhogy én egy kicsit ezt hiányolom is a mi szakmánkban, hogy nincsenek ilyen lehetőségeink, vagy eddig nem voltak, és olyan jó lenne, ha lennének, hogyha így le tudnánk így ülni néha egymással, és így nyilván nem csak a büfében előadás után, vagy előadás előtt, hanem igenis úgy kibeszélni az esetleges problémáinkat, hogy el tudjuk mondani valakinek azt, hogy miért akarjuk ezt csinálni, mik ezekkel a céljaink. Ezeket mind-mind például ezek a csoportos foglalkozások, amit a BEA fog tartani, erre fognak szolgálni, de nagyon-nagyon játékos és érdekes lesz az is, amit az Eszter tervez ugye a logopédiával és a beszédtechnikával kapcsolatban. Tehát igyekszünk mindent úgy megcsinálni, hogy ez mindenkinek érdekes legyen, és mindenkinek adjon olyan új impulzusokat, amik új kiskapukat nyitnak meg az ő szívükben, lelkükben, hogy érezzék a fejlődést, a lépéseket. Az alapoktól fogunk indulni mindenkivel, de a célunk az, hogy hosszú távban gondolkodunk, tehát akikkel most elindulunk októberben, azok a júniusig, tehát mint egy kvázi színházi évad, és a végső célunk, hogy júniusban megmutathassuk nyilván a családtagoknak, a rokonoknak, meg az érdeklődőknek, hogy hova jutottunk A-ból B-be, nyilván ez egy előadás lesz majd. Terveim vannak már, hogy mi, de nagyon sok mindent fölülírt ez a sok jelentkező, úgyhogy ez is egy picit változott. Valami olyan zenés szórakoztató dolgot szeretnénk csinálni, amiben mindenki örömét ismétleli szereplőként és nézőként is egyaránt.
2: Erre akkor majd nyár elején, jövő nyár elején számíthatunk.
3: Igen, és nagyon nagy örömmel jövök majd akkor is mesélni, és remélem, hogy már úgy tudok majd róla mesélni, hogy egy nagyon nagy jó dolgot csináltunk, és hát nyilván tervezzük majd jövőre folytatást is szeptembertől, tehát aki most ne adj Isten lemaradt, vagy nem volt úgy rá ideje érkezése, ennek ugye ezernyi oka lehet, az ne keseredjen el, hiszen terveinkben szerepel az, hogy szeptembertől ugyanúgy régi tagokkal és új tagokkal, de folytatjuk majd.
2: Mi pedig a beszélgetés, mert nagyon kíváncsi vagyok a tapasztalataidra.
3: Köszönöm szépen.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: A gyermekek táplálkozása kulcsfontosságú a jövőjükre nézve. Hogy mi a helyes, arról Vas Bence dietetikus sportedzőt kérdeztem. Bence, kezdjünk talán egy általános kérdéssel. Meg lehet-e fogalmazni azt, hogy táplálkozási szempontból jelenleg a magyar gyerekek milyen helyzetben vannak, milyen az ők általános állapotuk?
2: Hát egy szóval nem tudnám megfogalmazni, de ha ez az egy szó jó lenne, azt nem mondhatnám el, sajnos. A testtömeggel kapcsolatos statisztikák azok nagyjából stagnálnak, tehát az elhízott gyerekek száma az nem lett érdemben több az elmúlt időszakban, viszont a táplálkozásuk sem javult igazán. Tehát van némi javulás, mert szerintem a jelen szülői generáció azért már sokkal tudatosabb, meg próbálnak odafigyelni, amire csak lehet, de annyi feldolgozott élelmiszer, meg annyi reklám, meg annyi minden ömlik rá a gyerekekre, hogy hát szülő legyen a talpán, aki ebben a világban tudja egészségesen táplálni a gyerekét.
1: Igen, és felnőttként talán még könnyebben hozzászoktatod magadat egy kevésbé finom, vagy egy kevésbé intenzív ízű ételhez, mert tisztában vagy azzal, hogy milyen ízfokozók, meg milyen mesterséges dolgok vannak benne, és hogy ez mennyire rossz az egészségedre nézve, de egy gyerekkel nagyon nehéz megértetni azt, hogy egyed nyugodtan, ez már nagyon rossz íze van, igen, de hidd el, hogy ettől majd egészségesebb leszel.
2: Igen, én is próbáltam meggyőzni a 3 évesemet, hogy ezt azért esszük, mert egészséges, de őt nem nagyon érdekli ez nem. Az indok. Tehát ez felnőttként működik. Az a helyzet, hogy amíg otthon vagy, és nagyjából azért te szabod meg, hogy mit eszik, addig viszonylag könnyebb dolgod van. Tehát a gyerek az ugye úgy születik, mint egy üres papírlap. Neki nincs úgymond igénye ezekre a nagyon édes, mesterséges ízekre. És hogyha mondjuk 2-3 évig csak otthon táplálod a gyerekedet, azokhoz az ízekhez hozzászoktatod, még akkor is, hogyha azok natúr ízek, akkor azzal tök jól el tud muzsikálni. De onnantól kezdve, hogy mondjuk bekerül egy nevelési intézménybe, vagy eljár szülinapi bulikra ide-oda, és egy kicsit az ízérzékelése átállítódik, onnantól kezdve elvesztettük a harcot.
1: Igen, így elképzelem, hogy kinyílik a gyerek előtt a világ, és velem már dillánt magot etettek, meg görög joghurtot, holott ilyen finom dolgok is léteznek.
2: Hát nagyjából sajnos ez történik, igen. És neki nem tudod megmagyarázni, hogy mi azért esszük ezt, mert egészséges. Minden, amit mondok, ott hozzá kell tenni azt, hogy attól, hogy nem biztos, hogy a gyerek ezt megérti, attól még csinálnunk kell. Tehát igen. El kell neki mondani, hogy ezt most azért esszük, mert egészséges. Azt azért nem esztük ilyen nagy mennyiségben, mert egészségtelen. Tehát azért ezt muszáj elmondani, mert hogyha erről lemondunk, és azt mondjuk, hogy úgyse érti meg a 3 éves gyerek mindegy, akkor soha semmi nem fog változni a világon. Tehát muszáj ezt nekünk így kommunikálnunk, és elmondanunk, és tudatosítanunk a gyerekbe, és lehet, hogy először nem, másodszor nem, de lehet, hogy századszor azt fogja mondani, hogy az az alma az egészséges.
1: De akkor a mindent vagy semmit elv itt sem alkalmazható, tehát lehet azért időnként adni, nem tudom, kevésbé egészséges csokoládékat, élelmiszereket a gyereknek, csak azért nagyon-nagyon módjával, okosan, vagy te, mint mondjuk dietetikus szülő, így kérdezlek, hogy mit gondolsz jó megoldásnak?
2: Hát a mindent vagy semmit elv az itt abszolút nem működik, tehát szerintem képtelenség, hogy csak egészséges élelmiszereket adjál a gyerekednek, főleg akkor, hogyha mondjuk benne van, mondom, egy oktatási intézménybe, és az 5 étkezéséből 3 vagy 4-et ott teszik meg, tehát akkor ugye megvan kötve a kezed. Főleg, hogy ugye ott vannak szülinapok, karácsony, hát sajnos kapnak csokoládé és süteményezés van. Szoktam nézni, hogy mit visznek be ilyen közös szülinapozásokra, hát az se a legjobb nyilván. Hát én azt gondolom, hogy sajnos ezt nem tudjuk megúszni. Nyilván otthon valamennyire, amennyire lehet korlátozni. Tudunk ebbe példát mutatni. Például, amikor volt az én kislányomnak szülinapja az óvodába, akkor mi vittünk be sok gyümölcsöt. Tehát, hogy nem torta volt, hanem úgymond egy ilyen gyümölcs kosár, gyümölcs torta, és akkor azt ették, de szerintem senki ne torongjon amiatt, hogy nem tud csak egészséges élelmiszert adni a gyerekének, mert az egyszerűen megoldhatatlan. Ha csak nem zárja be egy szobába és adagolja be neki az ételt, akkor megoldhatatlan tényleg.
1: Megkezdődött szeptemberben egy újabb oktatási év, tanév, és megkezdődött a reggeli rohanás. Mi a helyzet a reggeli étkezéssel a gyerekek esetében? Mennyire fontos, hogy ne maradjon ki, vagy hogyan kell egyáltalán felépüljön egy napi étkezése egy fejlődésben lévő gyereknek?
2: Igen, ugye a reggeli az elmúlt pár évben, évtizedben elég sokat változott. Volt, amikor azt mondták, hogy ez a legfontosabb étkezés, volt, amikor azt mondták, hogy kevésbé fontos, amikor ugye bejött az időszakos bőjtnek a rutinja, akkor már kevésbé lett fontos. Én azért azt mondanám, hogy a gyerek jó, hogyha reggelizik, otthon. És a saját tapasztalatból azért mondom, mert azt látom a gyerekeknél, akik eljönnek hozzám a szüleikkel diétás tanácsadásra, hogy aki nem reggelizik, az később sokkal többet fog nassolni, nagyobb eséllyel tör rá valamilyen falási roham, tehát hogy utána később rendszertelenebbül fog étkezni. Ezt egyébként a kutatások is megerősítik, hogy azok, akik nem reggeliznek, azok utána úgymond kevésbé egészségesen étkeznek, mert mindig valamilyen egyszerű szénhidrát tartalmú étellel megpróbálják fenntartani a vércukorszintjüket. Tehát, hogyha van egy jól összeállított reggeli, ami gazdag fehérjében, zöldségekben, teljes értékű szénhidrátokban, akkor utána kicsit olyan kiegyensúlyozottabb lesz a nap, és nem az lesz, hogy hú, akkor most kapjuk be ezt, kapjuk be azt, akkor minden szünetben bekapok egy csokit, vagy egy almaszeletet, és akkor ugye ezzel nagyjából kihúzom ebédig, vagy amíg hazaérek. Úgyhogy én azért azt szoktam javasolni a szülőknek, hogyha lehet, akkor gyerek reggelizzen otthon.
1: Egyébként a gyerekek táplálkozásában, étkeztetésében mi a különbség a felnőttekhez képest, vagy van-e olyan dolog, amire a gyerekeknél külön oda kell figyelni, vagy jó, ha egyszerűen csak velünk együtt ugyanazt a mintát követik, amit mi, már természetesen, ha mi is egy jó mintát követünk.
2: Hát, hogyha jó mintát követünk, akkor nagyjából hasonló a dolog. Nyilván az adagok kisebbek, a hozzáadott sótartalomnak kevesebbnek kell lennie, de hogyha mi felnőttként egészségesen étkezünk, akkor mondjuk egy 3-4 éves gyerek az nagyon-nagyon hasonlóan tud étkezni. Gyerekeknek azért inkább szoktuk javasolni az ötszöri étkezést, egyszerre nem esznek sokat, hogyha ötször étkeznek, akkor azért változatosabban tudjuk őket etetni, de azért azt tapasztalom a saját kislányomból, hogy a lefoglalt életében nincs mindig idő enni, tehát hogyha többször kínálom, akkor nagyobb eséllyel fog változatosan étkezni, mint hogyha én csak napi 3 étkezést kínálnék neki. Egy ülő munkát végző felnőttnek lehet, hogy elég a napi 3-szori étkezés, de egy ilyen izgő, mozgó óvodásnak vagy kisiskolásnak én azért inkább az 5 étkezést azt megpróbálnám valahogy beiktatni.
1: Említetted egyébként azt, hogy kevesebb só kell a gyerekeknek, ugye néhány évvel ezelőtt átalakították, mondhatni megreformálták a menzákat is Magyarországon, ami egyébként szülőként tudom tanúsítani is, hogy lehet, hogy egészséges, de hogy elképesztő íztelen ételek kerülnek a gyerekek elé. Mit gondolsz dietetikus szakemberként erről?
2: Megmondom őszintén, hogy belső tapasztalatom nincsen, mert nem dolgoztam köznevelési konyhán. Ugye van egy közétkeztetési rendelet, ami megmondja, hogy mennyi sót tartalmazhat a gyerekeknek kiadott étel. Most például tegnap direkt megnéztem, hogyha a te iskolás korú kislányod napi egy étkezésen vesz részt, akkor egy étkezésen belül 2 grammot, egy ebédre 2 grammot, maximum 4 gramm sót fogyaszthat el. Tehát az az érdekes, hogy ez nem olyan kevés. Tehát a WHO által a javasolt felnőtteknek javasolt napi sóbevitel az 5 gram. Ehhez képest a magyar jogszabály még mindig megengedi, hogy egy kisiskolásnak az ebédje tartalmazzon 4 gram sót. Tehát az nem olyan kevés só. Úgyhogy két probléma lehet, és őszintén nem tudom, melyik a probléma. Az egyik az, hogy nem kerül bele az a mennyiség a konyhán, ami elő van írva, hogy belekerülhet biztonsági okból, hogyha ellenőrzés van, akkor
1: inkább nem is teszünk bele semmit, mint hogy gyűjtsük a bajunkat.
2: Ezt nem tudom, megmondom őszintén.
1: Csak feltételezés.
2: Csak feltételezés. A másik lehetőség, sajnos, ami viszont biztos, hogy valid, hogy túlsósan étkezünk. Uh-huh. Tehát, hogyha megnézzük a...
1: Rossz a szokás.
2: Ha megnézzük a felnőtt magyar lakosságot, akkor a nők nagyjából 3-szor, a férfiak pedig 4-szer annyi sót visznek be, mint amennyi javasolt. Most, hogyha én ugyanígy főzök otthon, és a gyerekem is elszokik hozzá, akkor neki a csökkentett sótartalmú leves az persze, hogy sótlan lesz. Pláne, hogyha esetleg kiveszik belőle.
1: A szegedi paprika országában azért megszokhattuk, hogy a magyar az eleve sokkal fűszeresebben táplálkozik, mondjuk, mint sokan a szomszédos országokban is. De Bence, hogyha nem baj, folytassuk ezt legközelebb is.
2: Jó.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Köszönöm.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Bemutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: A közösségi média átalakította szokásainkat, életmódunkat, társas kapcsolatainkat, médiafogyasztásunkat és felgyorsított sok mindent. Ennek negatív hatásairól kérdezte Guld Ádám médiakutatót Szekeres Marnó Alán.
2: A mindennapok tempóját is átalakította a közösségi média, különösen itt az utóbbi időszak, amikor már a Reels-ek, a TikTok videók hódítanak. Ez mennyiben befolyásolja, vagy hogyan alakította át a családi beszélgetéseket, vagy nem pusztán családi, hanem az egymással lévő viszonyokat, illetve az egymás iránti türelemre vajon milyen hatással bír az, hogy mondjuk egy perc alatt akár Reels videót is lepörgetünk.
3: Én nem ismerek ilyen kutatást, hogy konkrétan a short form vagy a rövid formátum videóknak a családi interakcióra milyen hatása van. Szerintem nem is készült ilyen kutatás. Azt tudjuk, hogy általánosságban a fiatalok esetében ezek a rövid videós tartalmak a figyelem koncentráció csökkenését, illetve a figyelem időtartamának rövidülését okozzák. Általánosságban egy olyan ingergazdag környezetben vannak ma a fiatalok, de egyébként részben a felnőttek is, ami miatt a valóság sokszor lassúnak és unalmasnak tűnik. Tehát, hogy az az inger mennyiség, amit például a közösségi média nyújt, tehát ez a nagyjából 3 másodpercenként kaphatok olyan ingert, ami az érdeklődésemet felkelt, és hogyha ezt megkapom, akkor lehet, hogy 2-3 másodpercnél tovább nem is maradok ott tovább, csak egyszerűen láttam valami nagyon izgalmasat, és már is pörgetek tovább. Szóval, hogy ezt az intenzitást, meg ezt a pulzálást a hétköznapi élet nem tudja hozni. De egyébként hozzáteszem, hogy a hagyományos média sem, tehát hogy nem véletlen, hogy ma már az teljesen általános kutatási tapasztalat, hogy egy 16-7 éves gyerek is akár egy 20 perces sorozat epizódot nem tud úgy végignézni, hogy mellette 5-6-szor mondjuk a telefonjára nézzen rá, és bármilyen sorozattól lehet szó. Tehát a Trónok harcáról is beszéltünk, ahol egyébként csata jelenetek váltják egymást, abban is lesznek olyan percek, amik annyira nem izgalmasak, és akkor rögtön ki lehet lépni, és át lehet vezetni a tekintetet valami másik képernyőre.
2: Nyilván így nehezebb egy Verne Gyula regénybe belefogni. Az egyetemen a tapasztalat, ami ezzel kapcsolatban, mégiscsak 90 perces előadások vannak. Hogyan bírják a 90 percet a mai fiatalok?
3: Voltak. Tehát 90 perces előadások voltak. Lehet, hogy még valaki kísérletezik vele. Én azt tapasztalom, hogy az oktatók jelentős része már elengedte azt, hogy 90 percen keresztül előadást tartson. Általánosságban a tapasztalat az, hogy 4-5 tevékenységi formát kell váltogatni mondjuk 90 perc alatt ahhoz, hogy a hallgatók játékban maradjanak. De egyébként hozzáteszem, hogy ahhoz is, hogy én is, mert hogy nyilván, hogy sokszor említem, ezek a hatások bennünket is ugyanúgy érnek, és mi sem tudjuk ez alól kivonni magunkat, de hozzáteszem egyébként, hogy ugye én még abszolút úgy szocializálódtam, hogy 90 perces frontális előadásokon ültem, és a pályám elején én is ilyen előadásokat tartottam. És hogy teljesen őszinte legyek, nem is annyira élveztem őket végigülni és megtartani sem. Ma meg abszolút az az oktatói meggyőződésem, hogy egy óra akkor jó, hogyha én is jól érzem magam. És ezért részben én magamat is próbálom szórakoztatni az előadások, vagy egyetlen közös munka során, és azt hiszem, hogy ez az, ami valójában működik most is. De ehhez tényleg egyrészt kell egy nagyobb fokú oktatói kreativitás, egészen biztos, hogy kell egy komolyabb rákészülés, és kell egy partneri viszony, tehát hogy ezeket az órákat alapvetően úgy lehet működtetni, hogy én kiszállok abból a hagyományos szerepből, hogy felállok egy katedrára, és akkor én vagyok a tudás forrása. Ezek sokkal inkább a közös együtt gondolkodásról és az együttműködésről szólnak.
2: Aki az online világban jelen van, az találkozott már az algoritmus fogalmával, viszont talán kevesebbszer esik szó arról, hogy ez jelentheti azt is, hogy a beszélgetéseink, vitáink tárgyáról nem feltétlenül mi döntünk. Hiszen úgy tűnik, hogy jelenleg azért bármennyire is sokan állítanak elő tartalmat, de még mindig sokkal többen vagyunk azok, akik a tartalmat fogyasztják. Magyarul hozzászólnak egy cikkhez, egy topikhoz, de a témát nem ők jelölik ki. Valójában mekkora a szabadságunk akkor az online térben, ha ki tudja, milyen körök alakítják ezeket a témákat?
3: Hát ez egy nagyon fontos téma, ezt az előadásban is fogom érinteni, hogy az algoritmusok eluralkodásának időszaka az a közösségi média fejlődésének 3. nagy korszaka. Itt 3, illetve pontosabban 4 komoly forradalomról beszélünk, ez a 3., ami teljesen átalakítja magának a közösségi média működésének az elvét, meg egyébként a gyakorlatát is. Egyrésztről erre sem lehet egyértelmű választ adni, mert részben az algoritmusok erőssége, vagy azoknak a pontos működési mechanizmusa megint csak platformonként változik. Ráadásul vannak olyan kezdeményezések, és ezek is egyébként nagyon népszerű platformok, most említhetném például az OnlyFans-t, ahol tulajdonképpen nem is algoritmus ajánlja a tartalmat, hanem valamilyen más felületen találkozom egy tartalomgyártóval, és én őt kiválasztom, az ő csatornájára előfizetek, és azon a csatornán csak az ő tartalmait fogom látni. Ezzel szemben tudom egy másik ellenpéldaként a Facebookot említeni, ami hosszú évek óta annyira agresszíven elment egyébként a piaci érdekek kiszolgálásának, hogy valaki esetleg még emlékszik rá, hogy 6-8 éve hol volt a Facebook és hogyan működött, és zárójelben megjegyzem, hogy akkor általában a barátaink megosztásait láttuk, és hogyha most megnyitja valaki a Facebookot, akkor kb. 20 megosztásból egy lesz talán olyan, ami egy ismerősével kapcsolatos, az összes többi az vagy reklám, vagy valami teljesen irreleváns influencer tartalom, vagy promóció, vagy politikai tartalom, akár. Szóval, hogy nagyon-nagyon szélsőséges képet látunk ezzel kapcsolatban, és harmadik szempontként pedig magát a fogyasztót említeném meg, mert az pedig egy téves elképzelés, hogy feltétlenül az algoritmusok rabjai vagyunk. Tehát ez nem igaz, tehát hogyha nem akarunk a rabjai lenni, akkor kilépünk belőle, és erre egyébként vannak nagyon egyszerű megoldások. Tehát például az, hogy az ember több felületről tájékozódik, vagy egy nagyon egyszerű Facebookos megoldás, hogy nem törlöm, vagy nem tiltom le reflexből azt az ismerősömet, aki esetleg olyan mondjuk politikai tartalmat oszt meg, ami nem az én nézőpontomnak megfelelő. Vagy például szándékosan keresek ugyanazon a felületen is akár többféle tartalomra. Tehát gyakorlatilag nem engedem meg azt, hogy az algoritmusok egy ilyen nagyon szűk buborékba bezárjanak. Ettől függetlenül ez valamilyen szinten meg fog történni, de azt érdemes tudatosítani, hogy ez nem szükségszerű és nem feltétlenül szélsőséges, és egyébként, hogyha valakit ez zavar, akkor meg nem is biztos, hogy ott kell lenni.
1: Műsorunk a végéhez ért, a következő pedig majd kedden este 8-kor lesz. Ha akkor valamiről szívesen hallanának, írják meg nekünk az info@radiomos.hu e-mail címre. Ha lehetőségeink megengedik, feldolgozzuk a témajavaslatokat. Búcsúzom stábunk nevében, Róth Balázsi Hunort hallották. További szép estét kívánok, viszonthallásra!
0: Ez volt a Mutató.
4: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Egy fárasztó nap után néhány üdítő slágert.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Önök Kaposvár helyi közéleti magazinját hallják. Én Pál Patrícia vagyok. Fokozottan ellenőrizték a kaposvári közlekedőket. Fokozott közúti ellenőrzést tartottak kedden Kaposváron és a környező településeken a somogyi rendőrök, a készenléti rendőrség munkatársaival közösen. A szabálytalankodók kiszűrésében drónok és civil rendőrautók is segítették a járőröket, emellett finn módszerrel is ellenőrizték a sofőröket. Az akcióban csaknem 600 járművezetőt állítottak meg, és 32 esetben intézkedtek. Többek között gyorshajtás, biztonsági öv használatának elmulasztása, vezetés közbeni mobiltelefonozás, valamint az elsőbségi és irányváltoztatási szabályok megszegése miatt. Megújulnak a Honvéd utcai orvosi rendelők. Korszerűsítik a Honvéd utca 22 szám alatti két felnőtt házi orvosi rendelőt Kaposváron. A 200 millió forintos uniós támogatásból megvalósuló beruházás során felújítják a rendelők belső tereit, korszerűsítik a fűtést és a világítást, valamint ahol szükséges, kicserélik a nyílászárókat. Az épület földszintjét hőszigetelik, és akadálymentes parkolót, illetve mosdót is kialakítanak. A két házi orvosi körzethez összesen több mint 3500 kaposvári tartozik, így a fejlesztés sok beteg számára jelent majd kényelmesebb körülményeket. Tűz volt Ádándon. Meggyulladt az avar szerda délután Ádándon a Hétvezér utcában. A tűz 7 ingatlan kertjében pusztított. A helyiek, valamint egy szabadnapos tűzoltó megkezdte az oltást, majd a siófoki hivatásos tűzoltók fékezték meg az épületek felé terjedő lángokat. A tűz kárt tett a kerítésekben, felemésztett 20 kerítés oszlopot. Szombaton kezdődik a bajnokság a kaposvári kosarasoknak. Szombaton megkezdi a bajnoki szezont a Kométa KVG Kaposvári KK. A csapat 18 órától a Szegedet fogadja Kaposvár arénában. A felkészülést több sérülés is nehezítette, így néhány játékos továbbra sem állhat a csapat rendelkezésére. A klub célja, hogy a sérültek megfelelő rehabilitáció után térjenek vissza. A szombati mérkőzés után kedden újabb találkozó vár a kaposváriakra, akkor a Szolnok otthonában lépnek pályára. Megújul a Tulipános bölcsőde és az Idősek klubja. Több mint 600 millió forintos uniós támogatásból újul meg a Petőfi utcai épület Kaposváron, amely a Tulipános bölcsődének és az Idősek klubjának is otthont ad. A beruházás során korszerűsítik az épületet, többek között a nyílászárókat, a világítást és az elektromos hálózatot, valamint hőszigetelést is felhelyeznek. A több mint 100 férőhelyes bölcsödében új tárolókat alakítanak ki, és az akadálymentesítés is megvalósul. Az energetikai fejlesztéseknek köszönhetően az épület energiahatékonyabbá válik, így a bölcsödébe járó gyerekek és az Idősek klubjának látogatói is komfortosabb környezetben tölthetik mindennapjaikat. 15-ödjére muzsikál Kaposvár a Zene Világnapján. Október 1-én a Zene Világnapján 15. alkalommal rendezik meg a Muzsikál Kaposvár programot. A jubileumi esemény főszervezője a kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola, amely idén is várja a város óvodásait, iskolásait, kórusait, zenekarait és zeneszerető közösségeit. A programokban csaknem 500-an vehetnek majd részt. A nap egyik kiemelt eseménye a délelőtt 11 órakor kezdődő közös éneklés a Kossuth téren, amelyet a Somogy zenekar kísér. A közös éneklés után az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola táncházzal várja a résztvevőket. Délután pedig Kaposvár több pontján is felcsendül a zene. Kórusok, hangszeres együttesek, szólisták és osztályközösségek adnak műsort. A szervezők arra biztatják a résztvevőket, hogy már a Kossuth térre vezető úton is énekeljenek, így az egész városban érezhető lesz a Zene Világnapjának hangulata. Hírhet somogyi bűnügyekről beszélnek Kaposváron. Ismert somogyi bűnügyek kerülnek terítékre november 10-én a kaposvári Takács Gyula könyvtárban. Az Élet elleni bűncselekmények podcast két műsorvezetője, Dulai Péter és Vörös András érkezik a városba. A beszélgetésen többek között a Zákányi kisfiú meggyilkolását és a Fonói kettős gyilkosságot is felidézik. A két műsorvezető beszélgető társa Vadóc Attila bíró, a kaposvári törvényszék szóvivője lesz. Könyvek kerültek a kórházi várókba. Már olvasnivaló is várja a betegeket és a dolgozókat a Kaposi Mór Oktató Kórházban. A Takács Gyula könyvtár támogatásával ugyanis olvasópontot alakítottak ki az intézményben gyógyulók számára. A kezdeményezés iránt már most nagy az érdeklődés, a könyvek ugyanis gyorsan fogynak. A gyermekosztályon pedig külön a kisbetegeknek válogatott könyveket, meseregényeket is elhelyeztek. Elkészült az új kaposvári buszmenetrend. Egyhangúlag elfogadta Kaposvár közgyűlése az új helyi autóbuszmenetrendet, amely november 1-én lép életbe. A menetrend előkészítése komoly szakmai és közösségi munkát igényelt. A nyáron megtartott lakossági fórumokon a kaposváriak közvetlenül is elmondhatták észrevételeiket, kéréseiket, ezeket pedig a Kaposvári Közlekedési ZRT szakemberei beépítették a végleges javaslatba. A közgyűlés ülésén elhangzott, hogy az új menetrend így nem csak szakmai tervezés eredménye, hanem széleskörű társadalmi egyeztetés nyomán született meg. Novembertől havonta mintegy 170-nel több buszindulás lesz a városban, ezek közül több mint 80 hétvégén közlekedik majd. A többletszolgáltatás elsősorban a nagyobb forgalmú célpontok, például a kórház jobb elérhetőségét, valamint a munkába és iskolába járás könnyítését szolgálja. A változás évente mintegy 97 000 kilométerre növeli a buszok által megtett utat. Újdonságként 3 midibuszos útvonal is indul. A kisebb járművek olyan utcákba és területekre is be tudnak jutni, ahová a nagyobb autóbuszok méretük miatt nem. Így új járatok szolgálják majd ki a Búzavirág utca, Pipacs utca térségét, a Zaranyi lakótelepet és a Nyár utca felső szakaszát. Ikonikus illat árasztja el hamarosan Kaposvárt. Begyújtották ma a mészkemencét a kaposvári cukorgyárban, ezzel megkezdődött a 133. cukorrépa feldolgozási kampány. Az idei szezonban is több ezer hektárról érkezik cukorrépa a gyárba. A nyári hőség és az aszály ugyan megviselte a termést, a gyár szakemberei azonban bizakodók. A feldolgozás jövő héten indul és várhatóan 85 napig tart. A kaposvári üzem idén is 3 műszakban dolgozik. A cukorrépa nagyjából fele közúton, fele pedig vasúton érkezik az ország egyetlen működő cukorgyárába.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Este változóan felhős idő várható, helyenként kisebb eső vagy zápor is kialakulhat. Az éjszaka folyamán tovább csökken a hőmérséklet, hajnalra 6 fok körül alakulnak majd a csúcsok.
0: Időjárás jelentést hallottak.
2: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston.

0: Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Most híreit hallják, én Pál Patrícia vagyok. Megújul a Honvéd utcai két háziorvosi rendelő Kaposváron. A felújítás során korszerűsítik a rendelők belső tereit, a fűtést és a világítást, ahol pedig szükséges új nyílászárókat építenek be. Az épületet hőszigetelik, emellett akadálymentes parkolót és mosdót is kialakítanak. A fejlesztésnek köszönhetően a betegek és az ott dolgozók is kényelmesebb, korszerűbb körülmények között vehetik majd igénybe, illetve végezhetik a házi orvosi ellátást. Tűz ütött ki szerda délután Ádándon, ahol az avar több ingatlan kertjében is meggyulladt. A lángok 7 kertben terjedtek és a kerítésekben is kárt tettek, 20 kerítés oszlop semmisült meg. A tüzet a helyiek és egy szabadnapos tűzoltó kezdte oltani, majd a siófoki hivatásos tűzoltók megfékezték a lángokat, mielőtt azok elérték volna az épületeket. Szombaton 18 órakor a Kaposvár arénában kezdi meg a bajnoki szezont a Kométa KVG Kaposvári KK. A Somogyi Együttes első ellenfele a Szeged gárdája lesz. A felkészülést több sérülés is nehezítette, ezért néhány játékos még nem állhat a csapat rendelkezésére. A szezon első hazai mérkőzésére várják a szurkolókat is. A kaposváriak kedden már idegenben folytatják, akkor a Szolnok otthonában lépnek pályára. Szeptember végéig pályázhatnak az óvodák a Zöld Óvoda címre. A kezdeményezés azoknak az intézményeknek a munkáját ismeri el, ahol a környezetvédelem és a fenntarthatóság a mindennapok része, és a gyerekek játékos formában tanulnak a természetvédelméről. A pályázatokat kizárólag online lehet benyújtani. A Zöld Óvoda cím szakmai elismerés, egyben belépési lehetőség is a Magyarországi Zöld Óvodák hálózatába, ahol az intézmények egymás tapasztalataiból és jó gyakorlataiból is tanulhatnak. 10 évvel a megszűnése után, október 8-án újraindul a Népszabadság. A lap ezúttal online újságként és nyomtatott heti lapként jelenik meg. Az internetes oldalon közéleti és gazdasági hírek, háttéranyagok, elemzések és interjúk kapnak helyet, a heti lap pedig a 7 fontosabb témáit dolgozza fel. Az új szerkesztőség élén Tóth Ákos főszerkesztő áll, a nyomtatott kiadvány az induláskor 64 oldalas lesz. A kiadó tervei szerint a Népszabadság tartalmai a Népszavával is szorosabban összekapcsolódnak majd. Baktériumokat elpusztító vírusok fejlesztésén dolgoznak a Debreceni Egyetemen. A kutatók olyan készítményeket szeretnének létrehozni, amelyek később a kórházi fertőzések kezelésében is használhatók lehetnek. Az egyetemen már külön laboratórium is működik, a szakemberek pedig most azon dolgoznak, hogy az eredményekből biztonságosan alkalmazható készítmények szülessenek. A cél, hogy a kutatás eredményei később a betegek kezelésében is hasznosíthatók legyenek.
0: Időjárás jelentés.
1: Este változóan felhős idő várható, helyenként kisebb eső vagy zápor is kialakulhat. Az éjszaka folyamán tovább csökken a hőmérséklet, hajnalra 6 fok körül alakulnak majd a csúcsok.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Na mi van, hiányoztunk?

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Most híreit hallják, én Pál Patrícia vagyok. Megújul az a Petőfi utcai épület, ahol a Tulipános bölcsöde és az Idősek klubja működik. A több mint 600 millió forintos uniós beruházás során korszerűsítik az épületet, többek között új nyílászárókat és világítást kap, valamint szigetelik is. A bölcsödében a tárolóhelyeket is bővítik, így új helyet alakítanak ki a babakocsik és a kerti játékok számára, és az akadálymentesítés is megvalósul. A fejlesztésnek köszönhetően kényelmesebb és energiahatékonyabb környezetben működhet majd mindkét intézmény. Idén is közös zenéléssel ünnepli Kaposvár a Zene Világnapját október 1-én. A programot immár 15. alkalommal szervezi meg a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola. A jubileumi rendezvényen várhatóan közel 500-an vesznek részt óvodásoktól a felnőttekig. Délelőtt 11 órakor a Kossuth téren közös éneklésre várják a résztvevőket, amelyhez a Somogy Zenekar biztosítja a zenei kíséretet. A program után táncház következik az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola közreműködésével. A zene azonban délután sem hallgat el. A város több pontján kórusok, zenekarok, szólisták és diákok adnak műsort. A szervezők célja, hogy ezen a napon minél több kaposvárihoz eljusson a zene, és közös élménnyé váljon az ünneplés. Szorványosan emelkedhet a koronavírus fertőzések száma a következő időszakban, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A legutóbbi szennyvízvizsgálatok szerint, bár országosan nem változott jelentősen a vírus örökítő anyagának mennyisége, több településen mégis kimutatták. Kaposvár is ezek közé a települések közé tartozik, itt azonban továbbra is alacsony a vírus koncentrációja. Az adatok alapján a következő időszakban elszórtan több fertőzésre lehet számítani.
0: Időjárás jelentés.
1: Este változóan felhős idő várható, helyenként kisebb eső vagy zápor is kialakulhat. Az éjszaka folyamán tovább csökken a hőmérséklet, hajnalra 6 fok körül alakulnak majd a csúcsok.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök a Rádió Most híreit hallják. Én Pál Patrícia vagyok. Megújul a Honvéd utcai két háziorvosi rendelő Kaposváron. A felújítás során korszerűsítik a rendelők belső tereit, a fűtést és a világítást, ahol pedig szükséges új nyílászárókat építenek be. Az épületet hőszigetelik, emellett akadálymentes parkolót és mosdót is kialakítanak. A fejlesztésnek köszönhetően a betegek és az ott dolgozók is kényelmesebb, korszerűbb körülmények között vehetik majd igénybe, illetve végezhetik a házi orvosi ellátást. Tűz ütött ki szerda délután Ádándon, ahol az avar több ingatlan kertjében is meggyulladt. A lángok 7 kertben terjedtek és a kerítésekben is kárt tettek, 20 kerítés oszlop semmisült meg. A tüzet a helyiek és egy szabadnapos tűzoltó kezdte oltani, majd a siófoki hivatásos tűzoltók megfékezték a lángokat, mielőtt azok elérték volna az épületeket. Csaknem 200 programmal és 400 dedikálással várják a közönséget a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, amelyet október 1 és 4-e között rendeznek meg új helyszínen. Idén a kortárs német nyelvű irodalom kerül a középpontba, így Németország, Ausztria és Svájc kultúráját és könyvkiadását is bemutatják. A fesztivál díszvendége a világszerte ismert író Colm Tóbin lesz, aki a Budapest nagy díjat is átveszi. A rendezvényre jelenik meg ugyanis magyarul új könyve, a Varázsló is. Karbantartási munkák kezdődtek a Budapest-Dombóvár-Pécs vasútvonalon, ezért október elejéig több szakaszon is változik a közlekedés, és pótlóbuszokra is számítaniuk kell az utasoknak. A MÁV több helyen dolgozik a pálya rossz állapota és a korábban bevezetett sebességkorlátozások megszüntetése érdekében. A legnagyobb munkát Mecsekalja-Cserkút és Bicsért között végzik, ahol síneket cserélnek és a vágányt is átépítik. Sárbogárd és Dombóvár között éjszakánként dolgoznak a pályán. A karbantartás várhatóan október 8-án fejeződik be.
0: Időjárás jelentés.
2: Szombaton változóan felhős, többnyire napos időre számíthatunk. Csapadékra kicsi az esély, a hőmérséklet pedig kellemesen alakul, délután 21-23 fok körüli értékekkel.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: is egy dal.
1: 91.2 Rádió Most.
2: Akinek fáj,

0: Szégyelld önmagad.
1: Ne érd be kevesebbel.
0: Mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
2: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

0: az este csak önről szól. Töltődjön fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.
1: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Most híreit hallják, én Pál Patrícia vagyok. Szombaton 18 órakor a Kaposvár arénában kezdi meg a bajnoki szezont a Kométa KVG Kaposvári KK. A Somogyi Együttes első ellenfele a Szeged gárdája lesz. A felkészülést több sérülés is nehezítette, ezért néhány játékos még nem állhat a csapat rendelkezésére. A szezon első hazai mérkőzésére várják a szurkolókat is. A kaposváriak kedden már idegenben folytatják, akkor a Szolnok otthonában lépnek pályára. Megújul az a Petőfi utcai épület, ahol a Tulipános bölcsöde és az Idősek klubja működik. A több mint 600 millió forintos uniós beruházás során korszerűsítik az épületet, többek között új nyílászárókat és világítást kap, valamint szigetelik is. A bölcsödében a tárolóhelyeket is bővítik, így új helyet alakítanak ki a babakocsik és a kerti játékok számára, és az akadálymentesítés is megvalósul. A fejlesztésnek köszönhetően kényelmesebb és energiahatékonyabb környezetben működhet majd mindkét intézmény. Szorványosan emelkedhet a koronavírus fertőzések száma a következő időszakban, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A legutóbbi szennyvízvizsgálatok szerint, bár országosan nem változott jelentősen a vírus örökítő anyagának mennyisége, több településen mégis kimutatták. Kaposvár is ezek közé a települések közé tartozik, itt azonban továbbra is alacsony a vírus koncentrációja. Az adatok alapján a következő időszakban elszórtan több fertőzésre lehet számítani. Baktériumokat elpusztító vírusok fejlesztésén dolgoznak a Debreceni Egyetemen. A kutatók olyan készítményeket szeretnének létrehozni, amelyek később a kórházi fertőzések kezelésében is használhatók lehetnek. Az egyetemen már külön laboratórium is működik, a szakemberek pedig most azon dolgoznak, hogy az eredményekből biztonságosan alkalmazható készítmények szülessenek. A cél, hogy a kutatás eredményei később a betegek kezelésében is hasznosíthatók legyenek.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton változóan felhős, többnyire napos időre számíthatunk. Csapadékra kicsi az esély, a hőmérséklet pedig kellemesen alakul, délután 21-23 fok körüli értékekkel.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

az este, csak rólad szól. Töltődj fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Most híreit hallják, én Pál Patrícia vagyok. Idén is közös zenéléssel ünnepli Kaposvár a Zene Világnapját október 1-én. A programot immár 15. alkalommal szervezi meg a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola. A jubileumi rendezvényen várhatóan közel 500-an vesznek részt óvodásoktól a felnőttekig. Délelőtt 11 órakor a Kossuth téren közös éneklésre várják a résztvevőket, amelyhez a Somogy Zenekar biztosítja a zenei kíséretet. A program után táncház következik az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola közreműködésével. A zene azonban délután sem hallgat el. A város több pontján kórusok, zenekarok, szólisták és diákok adnak műsort. A szervezők célja, hogy ezen a napon minél több kaposvárihoz eljusson a zene, és közös élményé váljon az ünneplés. Fokozott közúti ellenőrzést tartottak kedden Kaposváron és környékén a rendőrök. A sofőröket civil autókkal és drónokkal is figyelték, emellett alkoholszondát is használtak. Összesen közel 600 járművezetőt ellenőriztek, 32 esetben pedig szabálytalanság miatt intézkedtek. Leggyakrabban gyorshajtás, a biztonsági öv mellőzése, mobiltelefonozás, illetve az elsőbségi szabályok megszegése miatt. 10 évvel a megszűnése után, október 8-án újraindul a Népszabadság. A lap ezúttal online újságként és nyomtatott heti lapként jelenik meg. Az internetes oldalon közéleti és gazdasági hírek, háttéranyagok, elemzések és interjúk kapnak helyet, a heti lap pedig a hét fontosabb témáit dolgozza fel. Az új szerkesztőség élén Tóth Ákos főszerkesztő áll, a nyomtatott kiadvány az induláskor 64 oldalas lesz. A kiadó tervei szerint a Népszabadság tartalmai a Népszavával is szorosabban összekapcsolódnak majd.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton változóan felhős, többnyire napos időre számíthatunk. Csapadékra kicsi az esély, a hőmérséklet pedig kellemesen alakul, délután 21-23 fok körüli értékekkel.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.